0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: minden idők legnagyobb slágereit a poptarizer.hu-n.
1: Things that make you go, hmm.

0: máshol nem játsszák, nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: máshol nem játsszák, nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

Poptorista.ro. Szereti a Poptorisznyapontú? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptorisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptorisznya! Áll aki! Fogadja a következő slágert itt, a Poptorisznyapontú-n!

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: nektarisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie. A Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy őt is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: óta máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Pop Tarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Pop Tarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Pop Tarisznya Oldies.

0: Ketten vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.
2: Hogyan lehet jósolni vízcsobogásból? Tölgyfalevél susogásából? Csak az égiek tudják.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörköm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Három óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Beatles Me. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.
2: Kedves hallgató.
3: Ó, igen.
2: Kedves hallgató.
4: Kapsz matricát.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák! Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Hotel California megint szól. Mintegy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

2026-ban is együtt. Poptarisztja.hu, a nosztalgia hangja. Oh, love.

0: Egy holhatatlan brand, amelyet a hallgatók tovább éltettek. Poptarisztja.hu.
1: Follow me to a point of no return.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archivum.elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák! Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Aktarisnya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

18 óra 55 perc van, szép estét kívánok mindenkinek, Hajcsár Attila vagyok, de ne ijedjenek meg, ez most csak egy gyors bejelentkezés, ha úgy tetszik, akkor egy mikrofon próba. Jaj, tényleg a múlt héten Laci barátom beállította itt a keverőt, és közben adásba került ilyen 1 kHz-es sípolás. Hát innen is mindenkitől elnézést kérünk, aki éppen akkor hallgatta, főleg akkor, hogyha fejhallgató volt a fején, mert akkor ez nem lehetett annyira kellemes, de hát muszáj volt a pultot beállítani, és ha már itt volt Laci a műsorom első részében, akkor megkértem, hogy nézze meg, mert észrevettük, hogy valami nem stimmel. Nos, az őrsvezető pajtás hamarosan kapcsolódik. Ugye 19 órakor kezdődik a péntekesti koktél, tehát Popovics Lászlóval és virtuális műsorvezető társával, Sanyival, sok-sok jó pofa viccel, történettel, jó zenékkel. Úgyhogy mindenkinek ajánlom figyelmébe, tehát a péntekesti koktélt, aztán 21 órától pedig majd jövök én.

hamarosan, tehát kapcsoljuk a külső stúdiót. Az egész estéhez mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánunk a Bakkarával. És ez Maria Mendiola talán utolsó dala. A Bakkar azóta is létezik, természetesen már sajnos az egyik hölgy helyett. Ugye Maria Mendiola helyett jött egy másik hölgy. A spanyolok még mindig nagyon-nagyon tolják, de ez a dal annak idején 2021-ben a sláger volt itt nálunk. Give me your love!

0: És ebben a pillanatban átfutottam a posztot, amit Popovics Laci barátom még a délután folyamán helyezett ki, és azt látom, hogy lesz ma egy beszélgetés Szegvári Katalinnal, ugye a legendás tévéssel. Laci barátom fölhívja, vagy fölhívta, nem tudom, hogy ez most élő lesz, vagy felvételről megy, de minden esetre én nagyon várom ezt a beszélgetést, hiszen kíváncsi vagyok azokra kulisszatitkokra, amik többek között a legendás felvonulók kérték paródiában volt látható, hiszen ott Gábölgyi János partnere Szegvári Katalin volt.
1: Poptarisznya.hu.
2: Indul a péntek este.
1: Benne 19 órától Popovics László keveri a koktélt, majd 21 órától jönnek a 80-as évek nagy diszkós lágerei a Music Story-ban Hajcsar Attilával.
2: Jó szórakozás! Pop-tari.

0: Szokol Rádió Budapest. Híreket mondunk.
1: A nyilvánosság a gazdaság megújulásának és a politikai intézményrendszer fejlesztésének alapvető feltétele. A tanácskozás résztvevője mellett azt is megállapították, hogy a nyilvánosság nem adomány vagy megengedés kérdése, hanem, miként az egyik hozzávaló mondta, egy reális hatékonyságra törekvő politika lényegi eleme. Szükséges azonban hangoztatták többen, hogy megújuljon a tömegkommunikációs nyilvánosság is. A társadalomban végbe menő demokratizálási folyamatokkal egy időben ugyanis új elemekkel kell bővülnie a tájékoztatásnak. Az elmúlt évtizedek reformjai hangzott a részvételt, csak kevéssé érintették a hazai tömegtájékoztatás struktúráját, valamint irányítási és felelősségi rendszerét. A debreceni tanácskozás holnap folytatja munkáját.
0: A hírek után szórakoztató műsort sugárzunk sztereóban. Már várja önöket a stúdióban műsorvezetőnk, Popovics László. A magnósok kedvéért a műsor tervezett időtartama 2 óra. Címe: Péntek esti koktél. Kellemes rádiózást kívánunk.
2: És most, and now, indul a péntek este. Felkészültek? Are you ready now? Egy koktélt esetleg? Benne lemez koktél, lemez múzeum, nosztalgia hullám, hallgatói hozzászólások, kultikus kabaré számok, Soma Koma és Popov professzor elmélkedései, rocksarok, nyelvcserés támadás, valamint az elmúlt 40 év legnagyobb slágerei. The best music. Meg amit még itthon találtunk.
3: Jaj, maga az békótúr! Nekem mondjam magának, annak idején én 1986-ban könnyesen hallgattam a maga poktali tokkazettáit.
4: Sanyikám, desztilláld magad.
3: Jó.
4: Na, gyere, mert kezdünk.
3: Ó, megyek ma.
2: Ez a péntek esti koktél. És aki felszolgálja, a műsorvezető, Popovics László. This is the sound of radio.

0: Nagyon-nagyon szép estét kívánok minden kedves poptarisznye.hu hallgatónak, Popovics László a mikrofon tövéből a szokásos külső stúdióból, hiszen indul a péntek esti koktél, ahogy ez a szignálból is kitűnt, és innentől kezdve tapasztalt hallgatók tudhatják, hogy egészen este 9 óráig jó magam, ugye mondtam, hogy ki vagyok, és amúgy is ki vagyok, szóval, hogy pajtásoknak, ez a fontos, pajtásoknak fogom nevezni a kedves hallgatóknak, nem ok nélkül, ez egy, hát nem egy céltalan nosztalgia, hanem egy jó szívvel visszaemlékezés a múltra, és annak egy része volt az, hogy mi ugye pajtásokká vanzsáltunk, voltunk kisdobosok, aztán lettünk úttörők, és hát természetesen pajtásoknak szólítottak bennünket, elvileg nekünk is annak kellett volna magunkat meg egymást szólítani, hát ez nem mindig történt meg, de most így ennyi évtized távlatából mondhatom, hogy azért jópofa dolognak tűnik a péntek esti koktél üzemideje alatt pajtásoknak szólítani a hallgatóknak, és egyébként elmondom, hogy ők is egymást pajtásnak hívják a Facebook oldalunkon, ha már Facebook, akkor www.facebook.com/poptarisznya. Nemrég kitettünk egy Facebook posztot a péntek esti koktél indulása alkalmából, céljából okoztál, ahogy szoktam volt mondani, pontosabban Sanyi tette ki, Sanyi is mindjárt bekapcsolódik az adásba, szóval ott lehet beköszönni, majd a kérdésekre válaszolni, amik lesznek a mai programban, mert ma is kicsit interaktívnak tervezzük a koktélt, ami egyébként alapvetően, hát, hogy úgy mondjam, menet közben szokott alakulni, kialakulni, és menet közben szokott formálódni, és a végleges formáját majd a műsor végén nyeri el, tehát, hogy mi lesz a mai programban tervek formájában, tervek alapján én most elmondom nagy slágboltokban. Ugye, hogy a Facebookon már jeleztük, hát a május 1-ében, a munka ünnepében nagyon beleragadtunk itt a tanácselnökkel és Sanyival, szóval ennek kapcsán nyilvánulnánk még meg annak ellenére, hogy május közepén van, hiszen május 15-e, a pontos dátum, 2026-ban járunk. Ennek ellenére a múltat többször kapcsoljuk, majd többek között a korabeli május 1-i kapcsán, hiszen az idei május 1-i műsorban is megtettük az időgépünk segítségével mindezt. Boncz Géza, Usztics Mátyás és Nádas György jóvoltából pillanthatunk vissza a korabeli felvonulási térre, és a korabeli május 1-i felvonulások hangulatába hallgathatunk bele. Hát ez a terv az időgépünkkel egyfelől. Másfelől olyan tervünk is van, hogy majd megidézzük a múltat, tehát a korabeli magyar rádiós műsorokba is szintén az időgépünk segítségével bepillantás, behallgatás, belehallgatást nyerhetünk, ha úgy tetszik. No, de lesz itt egy komoly dolog 2026-ba is, ami mégiscsak visszaréved a múltba, ugyanis Szegvári Katalinnal tervezek beszélgetni telefonon keresztül. A korabeli nagy sikerű Felvonulók kérték című televíziós műsor kapcsán. Ő hogy emlékszik, hogy volt annak idején, hogyan készült ez a műsor? Minden évben természetesen május 1-én. A többit pedig menet közben meglátjuk, hogy mi alakul, mi lesz ebben a mai koktélban. Nem is húznám tovább az időt. Minden kedves hallgatópajtásoknak ezennel is azonnal kívánok nagyon kellemes koktélfogyasztást.
1: Egy koktélt esetleg péntek esti koktél.
0: És hogy hangulatba kerüljünk a 80-as évek tekintetében. Hallgassunk meg két dalt egyszerre. Genesis és Rick Astley.

Kedves pajtások, az előbb elfelejtettem mondani, VH-s korszakos hangolámondással is készülünk a mai programban, de ahogy mondtam, menet közben persze minden ki fog derülni. Természetesen ez is.

És ugyan az előbb azt mondtam, hogy Genesis és Rick Astley közöse, ugye azért Genesis, mert a Paper Lace az valójában egy Genesis dal, tudjuk, Phil Collins énekelt, hiszen ő volt a Genesis dobosa, és később ugye frontemberi avanzsált, vagyis ő lett az énekes, és aztán persze a szóló karrierben is maradandó tudott alkotni, szóval le a kalappal előtte. Most hallható, illetve az előzőben hallható mashup is kitűnően sikerült. A most hallható dal pedig már magyar származású, magyar vonatkozású. Remixben 1997-ből. Három betű. Na mi lehet az?

kedves pajtások, én mint a tanácselnök köszöntelek benneteket, fogadjátok szeretettel ezt a dalt a hanyatló nyugatból.

Örömmel látom a beköszönő pajtások névsora hegye bővül a poptarisznya.hu Facebook oldalán, hamarosan megkezdem ezek beolvasását, bár hozzáteszem, hogy felkínálom, népgazdasági hasznosítása volt egy ilyen című műsor a televízióban, annak idején, szóval felkínálok egy kérdést, felajánlom, hogy szavazzuk meg pajtások, hogy most a tanácselnök köszöntse a hallgatókat a Facebookon, vagy pedig én, tehát hogy melyikünk olvassa be kettőnk közül, ha így tetszik, vagy ha úgy tetszik, a hallgatói beköszönéseket. A tanácselnök vagy én, ha van kedvetek en tekintetben, írjatok egy választ, hogy én vagy a tanácselnök, és akkor attól függően majd jönnek a beköszönések megosztásai. Így az adásban nagyon szépen köszönünk mindenkinek mindent, és azon gondolkozom, hogy momentán ki hiányzik a csapatból, ugyebár a tanácselnök már kapott szót, én itt vagyok, a pajtások gyűlnek, tehát elvileg itt vannak, és akkor ki az, aki hiányzik, mert ugye alapvetően hát mégiscsak lássuk be, hogy a műsor elejé óta, ami már nem most volt, hanem régebben, szóval, hogy igazából, ha őszinte akarok lenni, akkor már rég várok valakire, na, ha csak kimondtam. Leszek én, malasztok, te. Hát ki lehet az, pajtások, ki lehet?

Ajjajjajjajjaj, szóval rég várok valakire, de a többi rész az nem stimmel, mert nem is hölgyről van szó, meg különben is. És hát ki lehet az? Én úgy látom, hogy 5 helyes megfejtés, annyira gondoltunk egyébként, én még mindig keresem előtt, de elvileg most már itt van a környéken, sőt, hát az elején még itt volt, hiszen ő csinálta a Facebook posztot, szóval nem is értem, hogy hova tűnt. Á, megvan, Sanyikám, ha. Na, hát ha már itt vagy, akkor köszönj be nagy szeretettel és tisztelettel a kedves hallgatóknak, Sanyikám. Mondjuk mondd azt, hogy is mondta a Szikora Robi, hogy aki csak annyit mond he, akkor mondd azt, hogy he. Ez majdnem az volt, Sanyikám, akkor most mondjad másképp. Jó, ez már egy hivatalos Sanyis köszönésnek is tudható, vagy beillik, úgyhogy köszönjük szépen, Sanyikám, na hát akkor most a teljes a létszám, illetve hát bízom benne, hogy teljes, nézzük a Facebookot, Zarándok Balázs Pajtást látom elsőként beköszönni, ja de bocsánat, hát én itt megszavaztattam, hogy mi legyen itt, ugye többen írják, hogy legyen most a tanácselnök, például Szerencsi Tamás, Krahulec János Pajtás, ebből is egy kicsit, abból is egy kicsit, Perez Gábor Pajtási a legjobb, azt mondja, én, mármint, hogy ő. De hát ugye minket összekevertek már régebben, aztán Szerencsi Tamás is elpoinkodott ezzel, hogy a Perez Gabi vagyok én, és akkor és fordítva, tehát ő meg a Popovics, tehát hogy voltak éppen, ha én mondom, akkor ő, mintha ő mondaná, nem Gabikám, vagy hogy is van ez? Én nem is tudom. Na mindegy. Hát figyelj, Gabi, a fölveszett telefonnal elküldöd, én bejátszom, tehát ennek nincs akadálya. No, de visszatérve akkor, hát próbálkozzunk most egy picit, én mondom, aztán majd a tanácselnök is. Zarándok Balázs Pajtás, tehát az első beköszönő, ha minden igaz. Sziasztok, minden kedves hallgató pajtásának szép estét és jó nosztalgiázást kívánok. Székesfehérvár is felsorakozott. Ma végre teljes egészében végig tudom majd hallgatni a műsort. Jöjjenek ma is a jó nosztalgikus dolgok. Hamarosan. Köszönjük szépen. Cifra Zita, a mai első hölgy beköszönő, ha jól látom. Sziasztok! Vidám péntekesti koktélozást kívánunk ebben az esős, borongós időben mindenkinek. Laci majd feldobja a hangulatot jó kis zenékkel. Jó műsorvezetést kívánunk. Gábor és Zita, tehát végül is ketten vannak, ugyebár, és ők is pajtások. Tehát igen, tehát Zarándok Balázs is pajtás, meg Cifra Zita, és természetesen Gábor is pajtás. Szerencsi Tamás itt poénkodott valamilyen képpel, fejtsük meg gyorsan, egy farmer nadrág első zsebét látjuk, benne egy diót, ez maga a kép. A beköszönés pedig, és a magyarázat így hangzik. Üdvözlet kedves pajtásaim, Laci és Sanyi ősvezetőnek jelentem, hogy íme itt a péntek este egyik csúcspontja, koktélt fogyasztó hallgatók örömére, mert erre műsort ki menőben, monóban, vagy éppen sztereóban hallgatja, valamint van itt hozzá zebrádió, akinek, ha kell, még tegyen rádiót. Á, értem, tehát igen. És akkor a kiegészítő kép, aki tesz rádiót, ugye ott van a zsebben egy zsebrádió, és előtte meg egy dió, szintén a zsebben, na így nyert értelmet a mondani való. Valastján Attila pajtás a következő beköszönő, ősvezető pajtásnak jelentem, Kitti pajtás, és Attila pajtás Zuglóban fülelünk, nagyon szépen köszönjük, neked pedig kapitány, mielőbbi gyógyulás, felépülés kívánunk, és nagyon-nagyon szorítunk is természetesen. Angyalosi István egy, hát én nem is tudom, hogy mi ez, egy animációt küldött, ahol egy úriember nyári hangulatú ruhában egy napszemüveget hajt fölfele. Köszönjük szépen. Utána pedig egy tapsoló, ismert színész látunk, köszönjük szépen, és egy 10-es sorszámot, aztán pedig még egy animációt. Mindezeket köszönjük, Gerencsi Csaba pajtás. A következőbe köszönöm, szervusztok pajtások, és akkor engedjétek meg, hogy... Hát a folytatás majd a tanácselnök nevében folytassam, hamarosan, no de addig zenéljünk egy picit pajtások, illetve ahogy említettem, pillanatokon belül kapcsoljuk az időgépünkkel a korabeli május 1-i felvonulást, és belehallgathatunk mondjuk egy ilyen 60-as, 70-es, 80-as évekbeli felvonulás hangulatába, folytatásos jelleggel, hiszen a május 1-i koktélban már volt ilyenünk több ízben is.

Nem. Szóval ő Kylie Minogue. Any 88 magasságában, ha jól számolok.

0: Kedves pajtások, innéstől a kultúrból újfent tanácsának. Mert a Káli Minok dal szólt nektek a hanyatló nyugatból. De most folytatjuk a pajtások beköszönésének beolvasását céljából okoztál. Gerencsé Csaba pajtásnál tartottunk, igaz-e? Szervusztok pajtások felkiáltással. Laci pajtásnak jelentem, Grózka Nizsa, jelen! Köszönjük szépen! A következő beköszönő pajtás pedig nem más, mint Krista Zoltán pajtás, a kamionos Zoli. Sziasztok, pajtik! Nürnberg környékéről kívánok mindenkinek kellemes zenehallgatást. Megyek angolba joghurttal. Környékén raktam. Előre pajtások. Kamionos Zoli pajtás. Köszönjük szépen. Perec Gábor pajtás a következő. Sziasztok! Nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek! Így van. Krahulec János pajtás versben köszönt be. Sziasztok, szép estét! Este van, pekszól a rádigóba. Tombol a hallgató, otthon a konyhába. Eljött hát a péntek, mire hétfő óta várok. Jó zene hallgatás, szép estét kívánok!
1: Én mondom az elejét, megint elrontottam.
0: Este van, pekszól a rádióba, tombol a hallgató otthon a konyhába.
1: Ezt rakjátok össze, pajtások.
0: No de. Mi van? Ja igen. Megvan. Kapcsoljuk az időgépünket május 1-i felvonulási céllal a múltból, pajtások. Fogadás balról, meg jobbról, fogadjátok szeretettel a múlt élményeit, pajtások!
2: És most bekapcsoljuk időgépünket.
3: Kedves rádióhallgatók, itt vonul közben a sorban a háromszoros anya kitüntetést viselő Diósi Kázmérné, Pannika. Pannika, jól tudom, ön volt az első beutalt Hajdúszoboszlón. Miként emlékszik erre vissza?
4: Éljen a nemzetközi gyors!
5: 41 táján, vagy 48-ban volt. Már azt nem igen tudom, de elég az hozzá, hogy meg volt alakítva a szakszervezet, és ezt én köszönhetem a rendszernek a változásot, mert ott voltunk, bementünk a somorjai doktorhoz, hogy hát az uramnak rühesedik a lába kifele, mert hát...
3: Biztos a sok frontszolgálat miatt, gondolom.
5: Hát az is volt, meg hát bikáztatott erősen, az 18 évig ott állott a trágyába. Nem nagyon tudod kijönni vele le. Azt így akkor, hát így megkaptuk a helyforrásra kiírásunkat.
3: De ha jól tudom, magát, a férjét is a termálvízben ismerte meg személyesen.
5: Hát így volt, hogy már amikor zárara volt, és hát én is megmostottam alulról, hogy erisztették le a vizet, minket szanyag. Hát ott írt az én uram, kicsit nagy szót hallott már akkor, és hát mondták neki, hogy menjem már vacsorálni erősen. Azt akkor még mindig ott üldögélt, de a fecső nadrágját az fennhagyta a szobába. Azt ott üldögélt, azt a micsodája meglaggott kifele a vízbe. Na aztán, hát mondták neki, egy jó ember, hát pakoljon már lefele, mert ott hát megálltak, csodájára jártak a népek. Meg ott le is fényképeztek külországbéli ember. Mert hát tudott rá csomót kötni.
3: Ha jól tudom, Pannika, maguknak van egy lányuk is, a Magdi. Magdi, az mikor volt először, amikor önökkel Hajdú Szoboszlóra érkezett?
5: Magdi már akkor az üdítővita a gyárba dolgozott. Szentesen gépfurtot csináltak, meg a Tombi szaldát. És téveszteteket tudtam érni a strandon. Elsőben a gépfurtot, utána meg a Tombi szaldát.
3: És tulajdonképpen, amikor az első, közös részvételük volt, az első május elsőjén, akkor gondolom önök is azért huncutul már, hiszen túl voltak a napi fáradtságon, a fölvonuláson. Mi az, amit a presszóban megittak, hogy egy kicsit személyesebb kérdés is legyen?
5: Hát én akkor ittem először olyan szeszt, amiben alkohol volt, és elsőben is egy tipi szeszt, azt kérte az urán nekem. Én meg kérdem, ha Magdimán akkor nagykorú volt, ezt akkor kérdeztem, hogy nem iszol egy kis édeset, Magdika? Azt akkor, hát fejbe ütötte őt erősen, azt akkor ismerkedett meg a kerthelyiségbe az urával. Hát az a rühös balogoszkár volt.
3: Mivel foglalkozik a balogoszkár?
5: Hát brácsaművésznek készül.
3: Hát bocsásson meg, de hogy látom, pont itt jön a kedves lánya Magdi, és balogoszkár, ha szabad megkérnem Balog urat, hogy ön is, Balog elvtárs, mi a vélemény erről a mostani május elsőjéről?
6: Én már 11-ben benne voltam ebben a legelső nagy fasiszta ellenes nagy tüntetésben. Én muzsikáltam az Odeszkárki hercegnek az erkélyén, amikor a csürhe nép lent ordítani kezdett, hogy kenyeret meg munkást, és ezt kértek, de hát csak harmónia cigaretta volt, akkor ugye nem tudtak neki munkához adni.
3: Hogyan emlékszik vissza erre a régi-régi szép időre?
6: Hát rendesen jattoltak akkor, én arra emlékszek, hát nagy vaskoszborra valókat kaptam. Én a saját magamnak voltam a primása, és mondhatnám, hogy herceg primása voltam.
3: Bocsássa meg, merre felé járt még akkoriban, hiszen ezekben a munkás években gondolom sok felé kellett járni.
6: Hát járkáltunk eleinte tüntetésre, de ott nem volt semmi jatt, úgyhogy akkor onnan elmentem az Arambikába. Ott saját magamnak a tetszésére muzsikáltam, és elég nagy borravalókat adtam saját magamnak. És le is szerződtem egy külföldi turnéra.
3: Merre felé járt akkor ön, Balog úr, eltárt?
6: Elsősorban Poprádfürdőn gyújtottam magamat.
3: Mi ellen?
6: Mert hát nekem különféle ilyen szélbántalmaim voltak, és ott befele dolgozott a szervezetem, állandóan fő voltam fúvódva. De cserni etüdökkel egy kicsit letudtam, a dobot vonóval balkézre játszottam, és abban lekönnyebbültem teljesen.
3: De ahogy látom, gyönyörű a család. Hány gyerekkel vonul ön?
6: Hát nem is tudom, itt vattok minnyáján. És Kálamán, Laci, Ráfael, az angyalárc utaz, nem ismerem. Itt vagyunk az Rokonszága, a 14-en.
3: Kedves rádióhallgatók, hát ez az, hogy a népünk ilyen szépen egymás mellett élve, karba rakva, örülhetünk annak, hogy mi így együtt vagyunk, és ennek a jóságnak, ami még egyszer feletteti velünk ezt a gyönyörű napot, ami itt nálunk a május elsője van délelőtt. Kapcsoljuk vissza a szót a stúdiónak. Köszönjük szépen,
6: a
3: stúdió következik.
1: Igen, vissza is veszük itt a szót. Igen, vissza is veszük itt a szót a stúdióba, de egyből kapcsoljuk a tanácselnököt is, hiszen hát beolvasandó, mondjuk így, hogy hallgatói gondolatok, illetve beköszönések még váratnak magukra, aztán egy picit ünneplünk már legalábbis a jó időt, vagy én nem is tudom, milyen idő van, hol ilyen, hol olyan, valamit megünneplünk hamarosan, de előtte még a tanácselnök.
0: Kedves pajtások, Kárstin Buch és Josi pajtás gondolata innen a kultúrból.
7: Ja.
0: Erőt, egészséget,

hogy el tudjon menni a dollárboltba egy kis dobozos üdítőért, donádrágóért, stb. Pajtási üdvözlettel a Josi Pajtás Eppingenből. Utó, irat, Popovics áltását szeretném hallani, de a tanácsának is jöhet, ő szerintem még egy picit mérges rám a vörözzászló miatt. Nincsen harag, nem haragszom tanácsának se. Rózsás, Sanyi, mit írtál? Rózsás József Josi Papa Pajtás. Szép estét, sziasztok! Josi Papa Zalaegerszebrengen Szörfben Csubafül. Igen. Szabó Attila Pajtás is itt van. Ahoj pajtások, végre itt van Sanyika és Lacika. Már azért is már vidámabb a péntek. Szlovákiából hallgat bennünket Attila Pajtás. Most pedig, pajtások, ünnepeljük meg a pompás szép napsütéses időjárást!

Oly mértékben pompás az időjárás, pajtások, verőfényes napsütés céljából okoztál a következő nótadal felvétel is itten. Nyári hangulat, nyaralásos időjáráshoz céljából okoztál, ugye? Innéstről a Kulturbull.

0: Hát tiszta őrület, teljes az anarchia, mióta kitette minden a lábam. Vagy de csak emlékeztek, hogy melyik filmből való ez a mondat? Meg amiket itt idézgettem a háttérben. Ha igen, akkor írjátok meg a film címét, annyit segítek, hogy egy magyar film. Egy nagyon jó film? Bűnügyi, de vígjáték. Emlékeztek? Teljes az anarchia, mióta kitettem a lába minden. Ha van helyes megfejtésetek, nem tartsátok magatokban, szeretettel várjuk a Facebook oldalunkon, illetve, hát mivel hogy a tanácselnök azt mondta, jó idő van, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog lenne, ha így lenne, momentán szakad az eső, legalábbis itt a kis közelkörzetünkben, és én azt hiszem, hogy országszerte, hát be van borulva, meg különben is megy le, a nap sötét lesz lassan, tehát igen, de mondjuk az is tény, hogy mit a tavasz, hamarosan jön a nyár, tehát elvileg jó időnek kell majd lennie, de mégiscsak azért ne felejtjük, hogy most azért még sincs olyan jó idő, úgyhogy ennek a hangulatában megyünk tovább zeneileg, de még előtte gyorsan pár gondolat a Facebook oldalunkra. Hajcser kollega is bejelentkezett, de ezt majd egy kicsivel később mondom el, annál is inkább, mert ahogy említettem, majd hamarosan felhívom Szegvári Katalint, aki ugye hát a Felvonuló Kérték című műsornak volt a műsorvezetője, és beszélgetek róla erről a korszakról, vagy vele, beszélgetek vele erről a korszakról, és magáról a műsorról, úgyhogy maradjatok továbbra is velünk, hogyha használhatom ezt a már egyébként évtizedek óta elcsépelt kifejezést, no, de vannak itt még egyéb beköszönések, amiket azt hiszem, hogy kihagytam, mert a Facebook érdekesen dobálja, néha nem látom azokat a beköszönéseket, nem dobja föl, amiket aztán egy másik rendezéssel meg bedob. És ugye említettem már Vallastyán Attila kapitány beköszönését, ő beköszönt Kitti nevében, de egyébként Kitti külön is beköszönt, ha jól látom, akkor 23-4 perccel ezelőtt. Bozó Kitti pajtás tehát a folytatásban. Előre pajtások, Kitti pajtás és Attila pajtás, mivel hogy Attila pajtás húzamosabb gyengélkedésre szorul, ünne űrrepülés helyett gyógyító péntekesti koktélozásra felsorakozott, ahogy már említettük, jobbúj, gyógyúj, kedves Attila pajtás, vagyis ugye hát a kapitány, ahogy ugye nevezzük sokan-sokan. No, hát én azt hiszem, hogy igen, zenét ígértem az eső jegyében, úgyhogy zenét játszunk az eső jegyében, itt a koktélban. Valahol még esik, valahol már esik, valahol már elállt.
1: Barátok voltunk nagyon sok éven át.
0: Eső előtt, eső után.
1: Rosszban és jóban.
0: Ő Zorán.

úgy látom, hogy nagyon nehéz sikeredett az előző magyar filmmel kapcsolatos kérdés. Némi segítséget nyújtanék, pajtások, ha elfogadjátok. Tehát az a mondat, melyik filmből származik, ugye az volt az alapkérdés, hogy mióta kitette minden a lábam teljes az anarchia. Mondok egy nevet, ami előrébb visz talán titeket ebben. Csöpi, tehát Csöpi. Annyit még segítek, hogy Kardos doktor mondta, emlékeim szerint. Na, tudjátok, miről van szó, pajtások?

0: Sanyi, Sanyi, hol vagy? Már megint eltűnt. Ez a Sanyi, ez mindig eltűnik, pajtások, úgyhogy is meg kell keresni. Voltak éppen ő is énekelhetné a következő dalt, de jobb, hogy nem ő teszi. Mondjuk a címe az pont ide illik. Rám találhatnál. Ezt a téma teljesen más. Nem is annyis.
1: Egyszer majd, ha elmegyek, csak egy dal marad nekem.
0: Talán pont ezért szép.

0: Agyar Attila írt a Facebook oldalunkon a koktélposzt alá. Agyar Attila innentől kezdve akkor pajtás, mint a többiek, egészen este 9-ig. Este 9-től meg természetesen műsorvezető, hiszen Music Story a főstúdióból élőben Attilával, és a jobbnál jobb zenékkel. No de, Agyar Attila, pajtás. Beköszönés a következő féleképpen hangzik. Jó estét, jó szórakozást. Felkínálomot említette Laci barátom. Nos igen, az egy érdekes műsor volt a Szocialista Magyarországon, de hát ugye szerettük. És a műsorvezető Pomezsánszky György, szerencsére még köztünk van, pár napja adott interjút Bolgár Györgynek. No, de jó, ezt nem is tudtam, majd megnézzük, meghallgatjuk. Biztos, hogy nagyon jó volt. És ami ugye voltaképpen az apropót talán adja, az majd a folytatásban következik, hiszen ahogy említettem a mai programban, hamarosan felhívom Szegvári Katalint, a Korabeli Önök kérték, illetve a Korabeli Felvonulók kérték című műsorvezetőjét, és beszélgetünk vele erről a korszakról, úgyhogy maradjatok továbbra is velünk, pajtások, de hát ugye az előző hangulatból csak ki kéne keveredni, volt már itt minden jó hangulat a napsütésre, és persze zene az esőre. Most azonban valamilyen módon mégiscsak engedjük el magunkat, dobjuk el az agyunkat, ha úgy tetszik, addig, amíg Sanyi nem tér vissza, mert ugye azt is mondtam, hogy Sanyi eltűnt. És persze köszönjük szépen a hallgató pajtásoknak a tippeket, hogy melyik film lehet az, hamarosan ezt is megbeszéljük, ugyebár mióta kitettem a lába, minden teljes az anarchia, ez volt az ominózus mondat. No de hát, mivel Sanyi nincs itt, de ide készített egy dalt, mielőtt még eltűnt volna, pajtások, fogadjátok, szeretettel tőle, ezt a kitűnő felvételt, fogalmam nincs, hogy mi ez.
1: Mire fog szolgálni ez az objektum?
2: Bring it.
3: Mikor? Mit jel? A 30 ezer.
0: Olyan Sanyis, nem?
3: Andor vagyok.

0: Figyel!
1: Mégiscsak előkerült ez a Sanyi, benne volt a zenében, és tényleg itt van, ünnepeljük meg. Menjünk a vúsliba, pajtások! Azt se feledjük, hogy májusi eső...

kedves hallgatóink, pedig kedves pajtások, a dal után beszélgetünk, legalábbis én, Szegvári Katalinnal, a korabeli felmúló kérték című műsor vezetőjével. Itt van már a vonalban egyébként.

úgyhogy ebben a pompás hangulatban tiszta majálisos, tiszta május elsőjei felvonulásos. Egy-egy hamarosan következik a beszélgetés.

0: Nagy szeretettel üdvözlöm a vonalban az egykori kultikus Felvonuló Kérték című műsor riporterét, Szegvári Katalin. Szia, Kati!
1: Hello, szia!
0: Én azt hiszem, hogy egy teljes ország nevében mondhatom, hogy annak idején, május 1-én nagyon-nagyon vártuk ezt a műsort, tehát a műsorodat, de hát voltaképpen nem voltál te ebbe egyedül jó eséllyel, bár te voltál úgy kirakva előre, tehát téged láttunk, neked tulajdonítottuk ezt az egészet, amit ugye úgy hívtak, hogy Felvonulók Kérték, és ugye akkor még egy magyar televízió volt, talán két csatornával, egyessel és kettessel. Emlékeim szerint ez az egyes csatornán ment, ezt jól emlékszem?
1: Persze. Akkor ugye nem volt még ilyen, hogy internet, meg digitalizáció, hanem a műsorok, amiket lehetett kérni a felvonulóknak, akikkel én interjúkat készítettem, odaadtunk egy étlapot. Azon voltak a számok, a műsorszámok, amiket lehetett az esti showba kérni, mert hát ezeket elő kellett keresni, mert ezek ilyen nagy teker, mágneses szalagokon voltak, szóval ez egy egész más technika volt. És akkor ő kiválasztott, hogy komoly zenét, könnyű zenét, ebben minden volt, Pavarottitól kezdve Nagy László versig, de voltak paródiák, tehát ez egy nagyon színes kínálat volt. És akkor este én ezeket felkonferáltam, egy-két interjút készítettem, és ugye egy ponton megcsináltuk Gálvölgyi Jancsival ennek a műsornak a paródiáját. Gondolom, hogy ez emlékezetes, mert minden május 1-én felbukkan az interneten, a Facebookon, ahol lehet. Úgyhogy már megbeszéltük a Jancsival, hogy ez életünk főműve, mert semmit, amit mi csináltunk, ennyit nem idéztek, mint ezt az egy paródiát.
0: Igen, ez így van. Az a paródia egészen fantasztikus volt, és valóban előkerül. Előfordult egyébként az is, hogy magát a paródiát kérték esetleg ebben a bizonyos
1: Persze, mindenhol, mindenhol kértek. Hát ez ott ment le először az esti műsorban, a showban. Ez egy nehezen hiszik el az emberek, ez Bánk Iván a rendező találta ki. Semmi előre nem volt megbeszélve. Reggel 5-kor kimentünk a felvonulási térre, akik mögöttünk ott vonulgatnak, azok mind statiszták, és én nem tudtam, hogy a Jani milyen figurákat fog hozni. Ott egy helyen átöltöztették őt, hol egy idős parasztbácsinak, hol punknak, hol tanárembernek, de mi azt kell tudni, hogy mi közös múltunk, azaz a Madách Gimnázium színjátszó szakköre, vagy stúdiója, mi ott együtt játszottunk vidámat, tragikus dolgokat. Tehát mi egyszerűen annyira ismerjük, meg ismertük már akkor is egymást, hogy tényleg fél szavakból is megértettük, hogy mit akar a másik. Úgyhogy ez mind rögtönzés volt, nem volt forgatókönyv, nem volt próba, mindent egyszer vettünk föl. A Jani átöltözött, és akkor én láttam, hogy miben van, és akkor elkezdtem mondani a punk gyereknek, vagy a huligánnak, akkor inkább azt mondtuk róla, hogy Dvorzsákot kérjen, akinek fogalma nem volt, hogy ki a Dvorzsák, de azt még nem kérte senki, és akkor hát azt szokták a legtöbbet idézni, hogy csípjük mi Dvorzsák, hogy gyerekek kérdezi a többiektől, akinek szintén nem volt fogalmuk. De nekem a kedvenc részem az az, mikor egy tanárember vonul a Jani személyében, és akkor mondom neki, hogy népdalok és ilyen műdalok, vagy Horváth Pistát kérjen, és akkor mondta, hogy ő nem azt szeretne, ő komoly zenét szeretne. De mondom, komoly zenét már kértek, úgyhogy Horváth Pistát még nem. Mi értelmiségiek legalább tartsunk össze, és akkor azt mondta Jani, hogy tartsanak. Na, hát szóval ez a rövid története, a leforgatott anyagot bevitték, tulajdonképpen csak a szüneteket vágta ki belőle Bánk Iván, és úgy ment le már az esti élő műsorban.
0: Kati, mit lehet tudni a korabeli felvonulási téri felvételekkel kapcsolatban? Mik voltak még ott jellemzőek a helyszínen?
1: Délelőtt, mikor én forgattam, ott politikus nem volt. Tehát tényleg csak felvonulók voltak, senki nem volt betanítva a felvonulók közt, akihez kedvem volt, oda mentem és beszélgettem vele. Tehát a délelőtti, a mi felvételünkben nem, egyébként voltak politikusok, de azt nem mi csináltuk. Értem. Úgyhogy ez a rövid története. ennek a műsornak.
0: Egy picit szétszedném a részleteket, hogyha engeded, mert nagyon jól körülérted a dolgot, hát mégiscsak oda kellett ugye, ahogy említetted, reggel menni, és hát leforgatni azokat a bizonyos kéréseket, amik majd a televízió műsorban, majdnem azt mondom, hogy elhangoznak, de valójában ugye megjelennek, hiszen hát a tévé az képes műfaj. Igen. És ugye azt is említetted az előbb, hogy volt egy ilyen étlapszerű valami, ahonnan lehet választani, vagy lehetett választani.
1: Igen, igen, igen.
0: Annak idején ugye hát volt egy ilyen pletyka, hogy előre meg van szerkesztve a műsor, akkor azt gondolom, hogy nem volt igaz, hanem inkább ez utóbbi, hogy volt egy lista, amiből ugye lehetett választani. Mennyire volt nehéz egyébként az embereket rávenni, hogy ebből a listából válasszanak, egyáltalán hogy mennyire próbáltak ebből kitörni, ha úgy tetszik?
1: Egyáltalán nem volt nehéz, nagyon kedvesek voltak, hát már láttak ők akkor az előző években is ilyen műsort, tehát nem volt ez nagy meglepetés. Nagyon kellemes beszélgetések, meg találkozások voltak helyes emberekkel, meg gyerekkel is, úgyhogy nem tudok panaszkodni, szerettük ezt csinálni, ez jó feladat volt.
0: Mi pedig nagyon szerettük nézni, hát ugye kabarétréfák, versek, különböző stílusú zeneművek,
1: igen.
0: Talán még filmrészletek is, bár erre nem emlékszem, ilyesmi volt.
1: Arra én sem, nem, de mondom, Pavarotti is volt, Nagy László mondta a saját versét, hogy komoly műfaj, voltak szimfonikus zenék, és voltak persze paródiák, amiket többnyire a Jani csinált, a Gál Völgyi Jani, meg voltak olyan műsorszámok, sanzonok, operettrészletek, szóval nagyon széles volt ez a kínálat.
0: Arra emlékszel, hogy te hogyan keveredtél a Magyar Televízióba?
1: Hát arra nehéz nem emlékezni. Megnyertem egy sportriporter versenyt. A sportosztálynak volt egy olyan, hogy pályabelépő, ez nem a képernyőn zajlott, hanem kulisszák mögött, több fordulóban, 4000-en jelentkeztek, és végül 10-en nyertünk. Az ismertek nevek a Gyulai Pista, a Knézi Jenő, a Szalai Pista, hát körülbelül ezek voltak, igen, igen. De hát amikor én ezt megnyertem, 10 nyertünk, egyike voltam én, akkor nekem elmondta Vitrai Tamás, meg Radnai János, aki sportosztály vezetője volt, hogy mindennek megfeleltem. Ez több forduló volt, legalább 4 vagy 5 forduló, és aztán volt a végén egy személyes találkozó, de hát akkor nem volt érett ez az ország arra, hogy egy női sportriportert elfogadjanak, és akkor én még akkor egyetemista voltam, 5. éves. És akkor indult a Hét című műsor, és akkor oda átdelegáltak engem, és akkor én jó darabig a Hétnél dolgoztam, és 80-ban indult a stúdió, és akkor Érdi Sándor hívott engem elsőként, illetve kettőnket hívott elsőként, első menetben, Tepes Andrist a rádióból, engem meg a Héttől, így kezdődött. Persze, hogy emlékszem, hogy emlékszem.
0: Zseniális, és nem is gondoltam volna, hogy a sportvonalról kerültél ide.
1: Bizony, én az apukám az nagy sportrajongó volt, mindenhova cipelt magával, olvastuk a sporthíreket, és hát hál' Istennek itt nem lexikális tudás kellett, hogy 100 méteren ki hány másodperc alatt futotta le a távot, hanem szabályok voltak, akkor kellett sporteseményről tudósítást írni, hírt szerkeszteni, ilyen feladatok voltak, de mind a sporttal volt kapcsolatos, persze.
0: Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és mindezeket elmondtad. Kedves hallgatóink, Szegvári Katalint hallották. Neked pedig minden jót kívánok, jó egészséget.
1: Köszönöm, én is nektek sok sikert a műsorokhoz.
0: Köszönjük.
1: Hello, szia.
2: Szia, a poptarisznya.hu-n. Csodálkozol? Péntek esti koktél a poptarisznya.hu-n.

0: Nagy János pajtás is beköszönt az imént. Üdv mindenkinek, 14 perccel ezelőtt történt mindez. Egyébként Hajcser kollega azt írja, zseniális volt, mármint ugye felvonulók érték, illetve hát maga Szegvári Katalin. És hát Attila szintén indézi a közös kedvencünket a paródiából, a Gálvölgyi Jánossal közös paródiából. Mensáros László elvtárs szavajon nekünk. Igen, ez egy zseniális dolog, de csak hogy tényleg ne a levegőbe beszéljünk, mert persze nyilván oda beszélünk momentán, egy rádióról van szó, de hogy mégse annyira a levegőbe beszéljünk, hallgassunk meg ebből a paródiából egy pár perces részletet.
1: Kérdezném, hogy mit tetszene akarni látni? Tessék? Hogy mit tetszene akarni látni este a kívánság műsor?
2: Abszolút hallással indultam a páva körben, úgy vettek fölém, voltam a hangadó.
1: Hogy mit tetszik akarni látni este a kívánság műsorban?
2: Jaj, én magamat szeretném, nem jutottam be, ki mit tudva se pedig. Se jön mi falunkban.
1: Az az igazság, hogy ebben a műsorban profik szerepelnek, kit akar látni a néni?
2: Vagy a Hofit, ha az nincs, mert azt szeretjük mi, és az egész falu szereti a Rózsa Gyugyit. Gyugyi? Úgy mondják, Gyugyi. Az édes ezzel a kis huncut fejével, ahogy nincs telefonunk se a faluban. És
1: köszönöm szépen, köszönöm, jó egészséget!
2: Jön mi falunkban!
3: Ugye itt megvárom az inzertet magam mögött, hogy nézzük meg, tehát azt mondja M négyzet, egyenlő V négyzet, D minusz né per L minusz T, a helyes megfejtés, most viszik Danikáné lányát. Nézőcsúcs született, 26.248.321 darab megfejtés érkezett be, ebből egy volt, ami helyes megfejtés volt. Én most megkérem itt Katikát, hogy a egy helyes megfejtő közül, hát sorsoljuk ki a helyes megfejtőket, hát Katika nyúljon bele a kerékbe bele.
0: Közben itt a képen az látszik, hogy azt az egyhelyes megfejtő levelet nem tudja kiszedni, mert hogy nem ér be addig a keze a kerékbe Katikának. Ez Gálvölgyi, hogy egyébként zseniális a játsza, mint hát, minden mást is.
3: Akkor majd legközelebb sorsolunk.
1: Ezért ott nagy eztás, egy szóra hoztam elnézést. Hát, ha egyszer ez az álom is valóra igen válik, igaz? Az esti kívánság műsortól jöttünk. Ha most így hirtelen megkérdezném öntől, mit szeretne látni, akkor mi lenne az?
3: Hát, meglep a kérdés, így hirtelen nem készültem föl rá. Tulajdonképpen mi a laktanyában nagyon sokat beszélgettünk a fiúkkal, úgyhogy...
0: És előveszi a papírt a zsebéből. Nem készült
3: el. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük, hogy a kívánság műsor stábja megkeresett minket. Kívánságunk. Mensáros László elvtárs szavarjon nekünk.
1: Szívesen teljesítjük.
4: Kosztolányi Dezső, Ilona. Lengyel lány, aki szű, holdvilág mosolya, ezt mondja a neved, Ilona, Ilona. Lelkemben hallgatak, dallolom, lallala.
5: Péntek esti koktél. A hétvége előtt és az őrület határán. Péntek esténként.

0: Nos, Sanyikám, mi a helyzet? Ugye volt egy játék kérdésünk többi is, de azokra jöttek helyes megfejtések, de úgy látom, hogy arra a kérdésre is jöttek megfejtések, hogy helyesek-e, azt ebben a pillanatban nem mondom meg, egyrészt nem vagyok benne biztos, másrészt Sanyit kérdezném, aki ugye többszörösen is előkerült itt a programban, vagy többszörösen is előkerült itt a programban. Ugye ez volt a kérdés, hogy az a mondat, hogy melyik is volt az, hogy... Igen, tehát, hogy teljes az anarchia, mióta kitettem a lábamat. Azt még hozzátehettem volna, ez utólag most jutott eszembe, hogy kikérem magamnak ezt a vicsaftot, bár ezt is mondtam egyébként most jut eszembe, szóval végül is teljes a kép, és hogy annyit segítettem még, hogy csöpi, és Kardos doktor mondta elvileg, ha csak nem Zente Ferenc, na, nem tudjuk, ebben a pillanatban nem tudjuk, viszont azt tudjuk, hogy jöttek megfejtési, hát próbálkozások. Szerencsi Tamás pajtástól azt látom, hogy Pogány Madonna talán. Zarándok Balázs pajtás azt írja, az idézet talán az elvarázsolt dollárból lehet. Cifra Zita pajtás pedig a Csak semmi pánikot nevezte meg, szóval szinte körbelőttük szinte az összes csöpi filmet, talán egy kivételével, ha jól számolom. És akkor most Sanyikám, gyere ide kérlek a mikrofonhoz, és mondd meg, hogy melyik a helyes megfejtés. Sanyikám, figyelj, te tetted fel a kérdést, vagy pontosabban én mondtam, de hát te írtad ide, hogy mondjam be. Szóval légy szíves, mondd meg a helyes megfejtést, ne beszélj itt mellé. Hogy érted, hogy nem tudod fejből? De hogy neked is összekeverednek a csöpi filmeknek a sztoria is, fogalmad nincs, hogy melyikből származik. Ez pompásan hangzik, Sanyikám. Hát akkor köszönjük a megfejtéseket, voltak éppen mindegyik lehet helyes, mert mi se tudjuk eldönteni, ha valaki tudja, akkor írja meg, és annyit ki tudnánk rántani vele a slamasztikából, addig viszont fölteszünk egy újabb játékkérdés, pajtások tét nélkül. A következő dal kinek a mire hasonlít?
1: Péntek esti koktél.
2: A hétvége előtt és az őrület határ. Péntek esténként.
0: És nem csak a kinek a mire hasonlít, hanem hogy melyik volt előbb, ez vagy az? És egyáltalában mi az? Ami ugyebár nem ez. Értitek, pajtások?

a helyes megfejtés már megvan, az ügyben még vannak itt gondolatok, hogy melyik volt előbb, ugyebár a tyúk vagy a tojás, tehát ez a dal, vagy pedig az, amit ugye most megnevezünk. Neoton Familia 82, jöjj el, egészen pontosan Zarándok Balázs volt az első helyes megfejtő. E tekintetben Cifra Zitát látom még egyébként, aki tán a dal címét nem biztos, hogy eltaláltad, hát még javítani, szépíteni lehet. Jöjjön most akkor ez a dal, már legalábbis a Neoton Familia féle változat.

egyébként licenc jogokat tudomásom szerint megvették, illetve talán lehet róla tudni ezt azt. Valamelyik régebbi néhány évvel ezelőtti koktélban ezt már kibeszéltük, van a Neuton Familiának még egy ilyen jellegű dala, lehet, hogy több is, de egy olyan dal még mindenképpen jellemző rájuk, ha esetleg valakinek dereng, hogy melyik az, szeretettel várjuk a Facebook oldalunkon, ha nem, akkor majd legközelebb megmutatom, bár nem lőném most le a poént, de azt hiszem, hogy mindenki emlékszik arra a dalra is. Nem mehetünk el Depeche Mode nélkül pihenni, illetve nem mehetünk a koktél, nem érhetünk a koktél végére Depeche Mode nélkül. Hát természetesen ugye sok oka van ennek, sokan szeretik, mi szeretjük, játsszuk rotációba a Depeche Mode dalokat, illetve hát Perez Gábor is nagyon kedveli a csapatot, és hát a kettő az egyben elv alapján, ugye szokott nekünk lenni itt a koktélban, egy VHS hangalámmondásos nosztalgia faktorunk, ahol egy ismert nyugati dal szövegét mondjuk hangalá, no akkor következzen kettő az egyben jelleggel egy Depeche Mode dal VHS hangalámmondással itt a koktélban, a folytatásban.

0: egy kört megyek a legjobb barátommal.
1: Gabi, ezt ne is félre, jó? Ne is félre.
0: Remélem, soha többé nem hagy cserben.
1: Ez se.
0: Tudja, hová visz. Elvisz oda, ahol lenni akarok. Egy kört megyek a legjobb barátommal.
1: De nem úgy! Sanyi, mit írtál ide? Amíg is erről szól a nóta, mit csináljunk? Erről szól.
0: Magasan repülünk, figyeljük, ahogyan elhalad mellettünk a világ. Soha ne akarj lejönni, soha nem akarom visszatenni a lábam a földre.

egy kört megyek a legjobb barátommal. Remélem soha többé nem hagy cserben. Azt ígéri, olyan biztonságban vagyok, mint a házak. Amíg emlékszem, kihordja a nadrágot. Remélem soha többé nem hagy cserben.

magasan repülünk, figyeljük, ahogy elhalad mellettünk a világ. Soha ne akarj lejönni, soha nem akarom visszatenni a lábam a földre. Magasan repülünk, figyeljük, ahogy elhalad mellettünk a világ. Soha ne akarj lejönni, soha nem akarom visszatenni a lábam a földre.

0: soha ne hagyj cserben. Lásd a csillagokat, fényesen ragyognak, soha ne hagyj cserben. Ma este minden rendben van, soha ne hagyj cserben. Lásd a csillagokat, fényesen ragyognak, soha ne hagyj cserben. Ma este minden rendben van, soha ne hagyj cserben. Lásd a csillagokat, fényesen ragyognak, soha ne hagyj cserben.
1: VHS korszak alapú hangolán mondású dalok, kérem szépen, és az a helyzet van, hogy Sanyi megint elmenekült és itt hagyott anélkül, hogy ide készítette volna a következő műsorelemet, vagy dalt, vagy bármit, szóval egy kicsit most itt gondban vagyunk a folytatást illetően, de egy biztos, azon morfondíroztunk és azon mesterkedünk itt a háttérben, pajtások, hogy csináljunk Sanyival itt egy pompás pajtás elköszönést a végén. Ezt tapasztalt koktél hallgatók tudják micsoda, a többiek kedvéért pedig elmondom, hogy a Muppet Show vége fő címére, hogyha emlékeztek annak idején, ugye egy ilyen nagyon vidám zene volt, és közben ilyen nagyon érdekes, ilyen magas, félig robot hangon felolvassa a narrátor gyakorlatilag az összes kollégát, aki valamilyen szinten részt vett a szinkronban, a bármiben, és aztán a végén mondta, hogy szakértő az nem volt, és a többi, és a többi. Tehát ebben a hangulatban, ebben a stílusban, ebben a hangzásban szoktunk elköszönni, amikor pompás pajtás elköszönésnek nevezzük ezt a dolgot, bár most egyébként megmondom őszintén, én is belezavarodtam saját magamban, mert ez nem pont az, a pompás pajtás mondjuk így, hogy avatás lenne ez a Muppet Show stílusában. Így helyes a kifejezés, menet közben rájöttem, hogy mit szoktam csinálni, de hát nézzétek ezt el nekem, így péntek este magasságában. Hát mielőtt még itt nagyon-nagyon keresztbe és kasul és össze-vissza mindent is, legyen még egy kérdés, jó? Egy korabeli magyar televíziós műsor elemzenét mutatom be nektek, ha emlékeztek rá, hogy mi lehet ez. Ilyenkor, és persze, hogyha van kedvetek megírni, akkor szeretettel várjuk szintén a helyes megfejtést, vagy a helyes megfejtéseket e tekintetben. Tehát mi ez?

Bizony-bizony, pajtások, ez nem volt más, mint maga az időjárás jelentés. Hát mondanám, hogy földcímzenéje, de valójában egy aláfestő zene volt, és ez alatt mondták el, hogy hol, mikor, hány fok, és volt ilyen nagyon jó pofa, ilyen kis animált, mozgatott, rajzolt, ilyen kis karikatúraszerű kis képi aláfestés is. Talán a YouTube-on vagy pár ilyen videó megosztó oldalon meg lehet ezeket nézni, nem túl sok van, hiszen akkor még se videómagnóval, se semmivel nem rendelkeztünk, ugye, legalábbis itt kis hazánkban, de én azt hiszem, hogy ez igen, ez bőven még a 70-es években volt, és ugye a VHS magnók meg ugye a 80-as évek elején köszöntöttek be legalábbis mi hozzánk, de ugye a Magyar Televízió, hogyha rögzítette, akkor néhány megmaradna, ezek talán föllelhetők részben vagy egészben az interneten, szóval időjárás jelentés, ez volt a helyes megfejtés természetesen. Cifrazitát látom helyes megfejtőnek, Szabó Attila pajtás is próbálkozott, Sport MTV, ez nem annyira stimmel, de egyébként valóban nem butaság, mert a Telesportnak volt hasonló jellegű főcím zenéje, valamivel később, úgyhogy nem állt el messze a valóságtól Szabó Attila pajtás, de Cifrazita pajtás volt most a talán az első helyes megfejtő, ha a Facebook nem tréfál meg. Azt írja még egyébként Szabó Attila egy másik előadás kapcsán, hogy Marika Gombitová. Köszönjük szépen, ez is jól hangzik. És ha már tényleg, ha már Szabó Attila pajtás, és ugye hát Szlovákia, pontosabban, hát a korabeli, mert hiszen ugye mégis a 80-as években járunk, nevezzük akkor Csehszlovákiának, tudom, nem szeretik, de hát voltak éppen akkor így hívták, mi így szerettük. És hát alapvetően a korabeli csehszlovák pajtásoknak voltak kitűnő dalai, amik vagy eljutottak ide, vagy nem, de most én mutatok nektek egyet, jó pajtások! Egy pompás dal tehát a 80-as évekből, a csehszlovák pajtások kedvencei közül, Sanyi gyűjteményéből. Pompás, pompás, pompás. Ugye milyen jó?

fantasztikusan hangulat. Igen. Tapsoljatok, pajtások! Óriási!

0: Milyen pompás kis láger volt ez, pajtás, igaz, hogy örültünk neki, tényleg nagyon szép volt, köszönjük a korabeli csehszlovák pajtásoknak ezt a kitűnő dalt. Egyébként az időjárás jelentés megfejtésének vonatkozásában most találtam meg Zarándok Balázs pajtás hozzászólását. A legendás időjárás jelentés zenéje a Sony Bono féle zenével, ami a TV Híradó 1-es és 3-as kiadását zárta, vagyis az első és a harmadik kiadását zárta. Valóban, Hajcser kolléga is megnyilvánult, Sony Bono valóban, hiszen ugye ő volt az előadója a dalnak. No, de hogy nehogy belelógjunk itt a péntek esti koktél utáni Music Story-ba, tehát Attila műsoridejébe, van szerencsém akkor most elindítani a mapecsós elköszönést és a pompás pajtás avatást, pajtások. No, hát akkor, kedves pajtások, én most a normál hangomon köszönök el tőletek, sziasztok pajtások, köszönök mindent, a többit pedig a mapecsó jegyében és a mapecsó hangulatában folytatom.
1: Kedves pajtások! Ennyi fért a mai péntek esti koktélba. Szeretettel fogadtuk a pompás pajtások hozzászólásait. A mai programban, a mai műsorban a következő pajtások szóltak hozzá, akik ezúton pompás pajtássá avanzsálnak. Zarándok Balázs pajtás, Cifra Zita pajtás, Szerencsi Tamás pajtás, Vallastyán Attila pajtás, Angyalosi István pajtás, Gerencsé Csaba pajtás, Krista Zoltán pajtás és Perez Gábor pajtás. Ha még nem említettem volna Zarándok Balázs pajtást, Cifra Zita pajtás, Rahulec János pajtás, Perez Gábor pajtást már említettem, Hajcser Attila a mai alkalommal szintén pajtás, Kerstin Buch és Josi pajtás, Bozó Kitti pajtás, Cifra Zita pajtás szerintem már mondtam, Szabó Attila pajtás, Rózsás József Zsozi pajtás, Valastyán Attila pajtást is már talán említettem, Nagy János pajtás, Szabó Attila pajtást is perszintén említettem jó eséllyel. Egy pajtás szerintem kihagytam, még keressük, megvan, de lehet, hogy említettem. Nagy János pajtás. Nagyon szépen köszönjük a kedves pajtásoknak a jelenlétet. A teljes tár nevében búcsúzik a Mapecsó hangulatában a szerkesztő műsorvezető Popovics László. Szakértő az nem volt.

0: kellemes szórakozást kívánunk mindenkinek a Music Storyhoz, a Music Storyhoz, Hajcser Attila műsorához. Sziasztok, pajtások! Ciao, ciao!
1: Véget ért a mókamára, zárul Laci mókatára. De ha tetszett, nem sokára visszavárhatsz. Jóska, Tercsi, Kata, Klára, s valahány név a naptárba. Eljövök még hozzátok. Viszontlátásra, pajtások!
2: Köszönjük szépen, Lacikám, ezt a kitűnő műsort. Vala Sanyi februárban, amikor itt volt, egy ilyen elköszönést végighallgattunk, hát úgy kellett a Sanyit felmosni, úgy nevetett rajta. Na, kezdünk!
3: Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából.
4: Indul a Music Story. A mikrofonnál Hajcser Attila.
2: Így igaz, szép estét kívánok mindenkinek. Rendkívül szórakoztató volt Popovics Laci barátom műsora. Most volt alkalmam végighallgatni, mert amikor én ilyenkor bemülök a stúdióban, mindig zenéket keresgélek, meg telefonok jönnek, meg mindenféle, de most már délután összeszerkesztettem a Music Storyt, úgyhogy elejétől a végéig hallgattam. Nagyon örültem neki, hogy Szegvári Katalin is megszólalt, és hát főleg ez a téma, ez zseniális volt. És hát nekem is eszembe jutott természetesen, nem azért, hogy most az előző műsor hangulatára ráüljek, de hát azért mégiscsak itt van a fejemben még az, amikor este néztük, hogy na akkor most miket is fognak majd kérni a felvonulók. És hát azért itt lehetett hallani, hogy ez egy picit olyan manipulatív volt természetesen. Ennek egyébként az volt az oka, hogy néhány óra volt csak arra, hogy az adott dalt, vagy bármilyen műsor részletet, mert hogy itt nem feltétlenül zenéről volt szó, hát ezt megtalálják a Magyar Televízió szallagtárában, és hát a Szabadságtér akkor az még nem a Kurigunda utca volt, és nem volt digitális technika. Úgyhogy rettentően gyorsan kellett mindent előkeríteni, hát éppen ezért volt az a egyes kis csalás, hogy egy bizonyos listából lehetett választani. És hát ebből született ugye az a legendás kabaré, amiről ma itt szó volt, amit én is mindig meg szoktam nézni május 1-én, mi több ki is posztolom. Mert hát újból és újból tudunk rajta nevetni. Azért Gábor Jánost az utcán átöltöztetni ezekbe a különböző szerepekbe, azért ez nem lehetett egy egyszerű dolog. De hát erről beszélt Szegvári Katalin a műsorba. Ha valaki esetleg lemaradt volna róla, néhány napon belül Popovics Laci barátom ki fogja helyezni a Mixcloud-ra, és akkor vissza lehet hallgatni. Hát egy ilyen apróság csak, ami megint a múltunk, és megint nem egy annyira jó hír, hogy akik az Örs-vezér tér környékén laknak, azok az elmúlt évtizedekben biztos sokszor mondták a párjuknak azt, hogy akkor találkozunk mondjuk 8-kor a Gombánál. És akkor azt úgy lehetett tudni, hogy az hol van, hogy ez egy ilyen kerek épület, ami a Sugár mellett van, annak idején a BKV csináltatta, és jegyeket, bérleteket, meg mindenféle ilyen dolgokat lehetett kapni. Ha jól tudom, akkor már évek óta nem működik. Hát most kiadták rá a bontási engedélyt, mert hogy úgy tűnik, hogy össze fogják majd építeni a 2-es metrót a hévvel, és emiatt útba lesz ez az autentikus kis épület. Úgyhogy ettől is elköszönünk. Nyilvánvaló, hogy azért az mégiscsak egy közérdek, hogy a tömegközlekedés egy kicsit jobb legyen. De hát megint egy olyas valami, ami a környéken lakóknak talán egy olyan emblematikus hely, egy találkozó hely, ahol talán szerelmek kötöttek. Ha jól emlékszem, akkor talán egyetlen alkalommal volt nekem is ott randim. Az sem ma volt, annak is legalább 20-25 éve. De a hölgyel ott találkoztunk pont a BKV Gombánál, mert hogy ezt így hívják még jelen pillanatban. Hát ez mit szólnak ahhoz, hogy milyen rettenetes idő lett, ugye? Bár persze én tudom, hogy a természetnek most nagyon nagy szüksége van az esőre, hiszen az elmúlt hetekben, napokban erről rengeteget beszéltek már a különböző műsorokban, meg hát a mezőgazdaság az rettenetes állapotban van, Ugye drága Hofi Géza mondta annak idején, hogy a mezőgazdaságot ugye két kár is éri, az egyik az asszály, a másik meg a muszáj. De most ugye ne csináljunk ebből viccet, tényleg nagy a szárazság. Én annyira nem ülök az esőnek, de elismerem, hogy erre most szükség van. És hát ha jól láttam a távprognózist, akkor egész jövő héten ilyen vacak hideg esős idő lesz. Olyan nagyon hideg nem, tehát azért remélhetőleg már fagyok nem lesznek. Bár most volt a héten ez a bonifác, meg szervász, meg nem tudom micsodák. Hát igen, ilyenkor még azért jöhet egy kis hideg, de azért mondjuk azt talán már nem lesz. Minden esetre azok a strandok, amik május 1-én menetrendszerűen megnyitottak, hát azok most vakarhatják ott a fejüket a tulajdonosok, meg az üzemeltetők. Hát sokan ezt most kitolták június 1-ére különböző okokból. Hát azt gondolom, hogy nagy tömegek nem lesznek az elkövetkezendő napokban a különböző strandokon. Na de hát nem baj, jön majd a június, július, augusztus. Lesz még itt nyár, kérem. Ezt most valahogy viseljük el, hogy jövő héten hideg lesz. Nem baj, otthon kell maradni, hallgatni kell a poptalisznya.hu-t, hiszen jönnek majd jövő héten is egymás után, szombattól kezdve a kollégák. Minden műsorunk a megszokott menetrend szerint hallható lesz jövő héten is itt a poptalisznya.hu-n. Hát ami pedig a Music Story-t illeti, 80-as évek Euro Italo Disco, High Energy New Generation, két kitűnő mix is lesz. Szóval nyugodtan mondhatom azt, hogy a szokásos menetrend szerint fog majd haladni. Van egy hölgy, akit én nagyon szeretek egyébként még a mai napig is, ám bár az elmúlt időben mi már eltávolodtunk egymástól. Tyutyesznak hívják, sokszor beszéltem róla itt az adásban. Születésnapja volt a héten, 9:30-kor majd a kedvenc dalával fogom köszönteni, mert elvileg még hallgatja a műsort, meg hát akkor biztos majd írni is fog nekem, hogy köszönöm, köszönöm. Úgyhogy 9:30-kor Alphaville Forever Young, és egyébként lesz majd még egy születésnapos köszöntés is, ezt most egyelőre nem árulom el. Egy kedves törzs hallgatónk írt rám, hogy köszöntsük a férjét, akinek egyébként holnap lesz a születésnapja. Hát az illető már biztos tudja, hogy ki az, de én ezt most tényleg nem árulom el, majd amikor eljut a műsor odáig, akkor természetesen név szerint fogom majd a kedves törzs hallgatót köszönteni. Hát nagyjából ez vár ránk a ma este folyamán, induljon akkor a program, mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok! Best disco in town.

0: www.popterisznye.hu.
1: A stúdió telefonszáma 0630 308 98 44. Várjuk hívást!

Grant Miller és a Colder Than Ice Tesh remixben, majd LMB DJ és a Mid Pounds Down című dal. Hát ha már olyan rossz idő van, Szabó Attila megkért, hogy játsszam már le a When the Rain Begins to Fall-t, Jermaine Jackson és Piazza Dorától. Na jó, legyen, bár nincs kívánságműsor, de valóban nekem is eszembe juthatott volna ez a dal. Na, jöjjön akkor!

Rain Begins to Fall, Germany Jackson és Piazza Dora. És most szeretnék egy nagyon különleges hölgyet köszönteni. Szerdán ünnepelte a születésnapját egy barna hajú zöldszemű csoda, akit én csak úgy hívok, hogy Gyugyesz. Lehet, hogy az élet néha csendet rak két ember közé, de vannak emberek, akik soha nem kerülnek messze a szívünktől. Ő ilyen nekem. Boldog születésnapot kívánok neked, drága Anna Máriám. Ez a dal most neked szól, sok szeretettel, természetesen a mi kis klasszikusunk Alphaville és a Forever Young.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.
2: Music is
3: magic.
2: Music story.
3: Yeah.
4: Hajtsd el Attilával.

21 óra 45 perc van, önök a Music Story-t hallják itt a poptalisten.hu-n. Annak idején Hargitai Gabi Best of Disco című műsorában hallottam először Fancy Wait by the Radio című dalát. Néhányszor elővettem én is itt a műsorban, na de ma találtam egy Ian Cullen remixet, és ezt hallhatták most itt az előző dal előtt. Egészen fenetikus volt ez a változat, úgyhogy ezt majd gyakrabban fogom itt a műsorban forgatni. Tell me, Lea Ross. Egyik kedves hallgatónk, Sovák Tibor írta, hogy kukucs, gondolom lesz az új Lea Ross tell me extended változatban. Igen, hát ez a dal csak a hosszúságát tekintve új, hiszen maga az alapfelvételnek a rádió változata, az tavaly év végén jelent meg, ugye Lea Rossnak az 5. albumán volt hallható, de a maxi az valóban a mai nap folyamán jelent meg a Team 33 gondozásában. De ha már a facebookozókról volt szó, akkor egy picit belenézek a Facebookunkba. Nagy János, üdv mindenkinek, köszönjük szépen! Rózsás József, Jozi, ugye a klasszikus bejelentkezés, szép estét, sziasztok, Jozi papa, Zalaegerszegen, csupa fül. Perce, Péter, szép estét mindenkinek, jöhetnek az itáló diszkós lágerek. Nacsádi Gábor, sziasztok, sztorisok, üdvözletem, Ati, egy pörgős péntek estét és fantasztikus dalokat kívánok mindenkinek, köszönjük. Krahulec János, szép estét, sziasztok. Szerencsi Tamás, jó estét mindenkinek, és Attila, neked pedig jó munkát és a legjobb 80-as stílusú zenék társaságában. Avagy jöhet a halló idegeink maximális kényeztetése. Reméljük, hogy meg lesz. Paragi Sándor, sziasztok, szép estét mindenkinek, Attila, neked jó munkát a ma estéhez, Szeged jelen. Szűcs Zoltán, sziasztok, szia Attila, jó estét, jó zenéket, jó sztorit mindenkinek, üdv Andi és Zoli. Sebestyén Zsolt, szép estét, jó időtöltést kívánok minden sztorisnak, és akkor mondjuk még egy írást olvasok be. Hegyi Gábor írja, hogy szép estét mindenkinek, jöhet egy újabb sztori. Hát köszönöm szépen mindenkinek az eddigi beírásokat, és természetesen a műsor folyamán a többi beírás is beolvasásra kerül majd. Time for you.

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.
2: This is a music remix.
0: Music story.
1: A poptarisznye.hu-n.

21 óra 57 perc van, önök a Music Story-t hallják itt a poptalisztja.hu. Mindig megfogadom, hogy nem játszok AI dalokat, ám de most megint megszegtem a fogadalmat. Joy-nak titulált, nem értem, mondom így, természetesen semmi közük nincs hozzá. A klasszikus Touch by Touch, Nat Craig, Euro Disco változat, Joy cover. Egy érdekes AI dal volt, ugye múltkor említettem, hogy azért ezek majd ritkulnak a műsorból. Majd jött Koto és a Visitors. Ez egy néhány évvel ezelőtt megjelent egyébként kitűnő változat. Black and Crown Italo Disco Mix.

0: cifra, az itt írja egyébként, hogy sziasztok, itt is Laci után Attila elindult a bulima. Jó zenehallgatást kívánunk mindenkinek, Attilának jó műsorvezetést kívánunk Gábor és Zita Bajáról. Aztán Madla Jani vihormentes szép estét kívánok mindenkinek, és természetesen Attilának a pultnál a stúdióban. Dübörögjenek a jó zenék, drága édesanyámat ma elvittem fodrászhoz, aztán én következtem, miután az ő haja elkészült és kiment a fodrászat elé, hát cigarettázni, mert szegény erő már nem tud leszokni, aztán hirtelen egyszer akkorát dörrent ott Zugló közepén, nem tudom, hogy Popovics Laci hallotta, mert nem lakik onnan túlságosan messze, hogy drága jó anyám eldobta a cigarettát és gyorsan beszaladt. Igaz, hogy az eső is elkezdett szakadni, de tényleg egy ilyen rettetesen fura időjárás van, mert hol a napsüt, hol az eső szakad, hol pedig a különböző dörgések és villámlások hallhatóak, láthatóak. Hát meg jó, hogy nem akkor vágta a hajamat pont, hanem mellett még a fülemet is levágta volna. Na vége az első órának, jön a második, mert hogy pontosan...
1: 22 óra. Music to music. Music, music. És most kezdődik egy újabb óra a 80-as évek legjobb diszkós lágereivel itt a poptarisznya.hu-n. Minden, ami 80-as évek. Különlegességek, ritkaságok, remixek. A mikrofonnál Hajcser Attila.
2: This is the only one, this is the only one. Your Albert One, and this is your favorite side. Dance and Disco comes.
3: Romano Baez, and this is your site, danceanddisco.com.
4: This is Vincent Ricini from Scotia, and this is your website, danceanddisco.com.
5: I am Gazebo, and you're on danceanddisco.com.
6: This is Ken Laszlo, and this is your website, danceanddisco.com.
7: Los Mix, por regla general, terminan con al que otra tontería. Nosotros en esta ocasión hemos querido ser un poco más...
8: Bye.

22 óra 15 perc van, szép estét kívánok mindenkinek. Önök a Music Story második óráját hallják. DJ Evian kiváló mixével indult ez az óra. És itt a 15 perces mix alatt Kis Gyuri barátommal leveleztem, és megbeszéltük, hogy mához két hétre, azaz egészen pontosan május 29-én megtiszteli a stúdiót, és közösen együtt fogjuk majd készíteni a Music Storyt. A lelkemre kötött, hogy ne legyen benne New Generation, nem lesz. A Koto Visitors változatra pedig azt mondta, hogy hát őt ezért bizony megdobálnák, hogyha valamelyik bulin ezt lejátszaná. Nem baj, ebben a műsorban belefért. Mészáros Lajos barátunknak és kedves hallgatótársunknak holnap lesz a születésnapja. Ezzel a dallal kívánunk neked, Lajoskám, boldog születésnapod, kedves feleséged, kislányod és az összes hallgatótársunk és barátunk nevében. Isten éltessem!

Forgive. Flirts. Ezzel a dallal köszöntöttük Mészáros Lajos barátunkat, akinek tehát holnap lesz a születésnapja, ahogy azt az előbb említettem. Aztán várunk majd benneteket a júniusi buliba is. 2 hét múlva itt lesz a Gyuri, akkor majd megbeszéljük a részleteket, meg bemutatunk egy-két jó dalt.

Van egy barátom, akinek az édesapja ilyen lakodalmas zenész, és hogyha a nász nép már kellő mennyiségű különböző italokra hívja meg, akkor szokott a keze alatt ilyen dalok születni a szintetizátorral. Csak ő nem emlékszik ennyire pontosan a szövegre. Ugye én jó pofa akartam lenni ezzel a változattal, hát ez nem sikerült. Annak idején, amikor tényleg Hamar Jani a stúdió vendége volt, jó pár évvel ezelőtt, akkor megkértem az én drága barátaimat, hogy a Vallasanyit, László Zolit, Kis Gyurit, vagy kerítsenek elő ilyen jó pofa Modern Talking feldolgozásokat. De hát itt azt gondolom, hogy azért túl rúgtuk a pöttyöst. De nem baj, belefér talán a műsorba. Mihelyst ez kiment az adásból, van ez a delete gomb, és eltávolítom a pendrive-ról. Perec Barnabás írja, sziasztok, szép estét mindenkinek, már úton vagyok haza a munkából. Na, Barni, tudom, te mindig beszoktad írni, hogy a Mixcloudon később hallgatod vissza. Kis Csenge, sziasztok, Németországban is szól a Music Story, végre elindultunk haza, szép estét, jó zenehallgatást mindenkinek. Cifra Zita írja, de jó ez az egyveleg, ezeket mindig nagyon szeretem. Örülök neki egyébként, mert ezek az óranyitó mixek egyébként azért is mennek, hogy egy kicsit feldobják a hangulatot. Csipai Norbi is itt van, sziasztok, jó estét és remek itáló zenéket kívánok mindenkinek. Üdv Attila, Újpest jelen. Popovics Laci barátom is beírt, sziasztok, sztorisok, jó szórakozás nektek, Attila barátomnak pedig jó munkát, köszönjük szépen, Lacikám, te pedig kitűnő műsort készítettél, nagyon jókat nevetgéltem itt rajta magamban, mert egyedül voltam itt benne a stúdióban. Szabó Attila, fú, ez az új Joy Mega, jó, hát igen. Bíró Bizsó Zsolt, jó ez ma is, ez jó ez ma is, mester, hát nagyon szépen köszönöm. Zsolti, régóta nem láttalak egyébként, örülök neki, hogy itt vagy. Valastyán, Attila is itt van. De most már nincs időm felolvasni az ő beírását, mert ha csak néhány másodperc van addig, amíg Sziszi Kecs megszólal, de ígérem, hogy a következő etapban majd az ő beírásával folytatjuk. Na jöjjön Sziszi Kecs és a nagy sikerű dal, ez nem más, mint a Stay It a Music Story-ban.

Helena és a Dejamir, ez egy újdonság volt. Csendben voltam itt az elmúlt néhány percben, mert kaptam egy olyan linket, ami néhány, tehát hogy 5 perces volt, és elkezdtem nézni, és azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy elképesztő. Én tudom, hogy van ez a mesterséges intelligencia, mert tulajdonképpen ma már bármit elő lehet állítani, de ebben az 5 percben egy szomszédokat lehetett látni, ahol teljesen friss szöveg van fölmondva, a színészeknek az eredeti hangjával. Most ezt innen nem fogom belinkelni, mert politika is van benne, de szóval egyszerűen hihetetlen, hogy így néztem, mondom, te jó Isten. Szóval, hogy hol tartunk? Most már a hangok teljesen életűen elő vannak adva, ezeket ma már a technikával be lehet mutatni. Szerintem nem kell egy pár év hozzá, hogy tökéletesen elő lehessen szedni, idézőjelbe téve persze azokat a színészeket, akik már nagyon régóta nincsenek köztünk. Nem tudom, hogy ez jó-e így, valószínűleg egyébként nem, meg mindenféle kegyeletet is sért, de ettől függetlenül döbbenetes volt most ezt a kis videót itt nézni a dalok között. Silent Circle-el megyünk tovább. I'm Your Believer. Ez is egy jó hosszú remix itt a Music Story-ban.

Your Believer. Silent Circle. Félve mutatom be a most következő felvételt, mert hogy a Modern Talking-gal ma már egyszer megfülöttünk, de talán ezzel a változattal nem fogunk, ugyanis az Atlantis is Calling következik, de ezúttal egy olyan előadótól, akit azért mégiscsak tisztelünk és szeretünk a 80-as évek világából, ráadásul elég gyakran jön Magyarországra, legközelebb majd idén októberben, aki lehet ő? Hát persze, hogy Ken László. Ha hiszik, ha nem, ő is elővette egyszer a Modern Talking klasszikusát. Ez következik most itt a Music Story-ban. Ez az Atlantis is Calling, Ken László.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.
2: Only the best music.
3: Music Story.
1: Itt a poptarisznya.hu-n.

Blue System és a Deja Vu T-Rex 80s Retro Mix változatban, ez több mint 8 perc volt, majd jött a Time Rider és a Cocoon.

0: Hosszantartó betegség után 74 évesen elhunyt Sörös Sándor. Őze Lajos díjas, fényhang, életműdíjas színművész, aki 1974 és 1990 között 16 éven át volt a Víg Színház tagja, írja közleményében a társulat. Sörös az ott töltött ideje alatt közel 40 szerepben lépett színpadra, közöttük olyan előadásokban, mint a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, a Kőműves Kelemen, a 30 éves vagyok, a 22-es csapdája, a Sanda Bohóc, az öreg hölgy látogatása, az Álomkommandó, vagy az Ahogy tesszük. Sörös Sándor 1951-ben született Budapesten, 1974-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán Várkonyi Zoltán osztályában. Tanára azonnal leszerződtette a Víg Színházhoz, ahol több mint egy évtizedig játszott. Ezt követően a Nemzeti Színház tagja lett. Később szabadúszóként dolgozott, sokat foglalkozott szinkron színészettel. Ő Mel Gibson legismertebb szinkronhangja volt. A Víg Színház társulata az Ahogy tesszük zárójelenetének soraival búcsúzott tőle. Legyen olyan, hogy ünnep.
1: 23 óra.
0: Bocsánat, legyen olyan, hogy ünnep. Legyen olyan, hogy együtt. Legyen olyan, hogy szeretet. Legyen olyan, hogy közösen. Drága Söri, emléked, szeretettel őrizzük. Így búcsúzott tőle tehát a Víg Színház társulata. Sajnos elveszítettünk ismét egy legendás színészt. Isten nyugosztalja.
1: 23 óra.
2: Music to music. Music.
1: És most kezdődik egy újabb óra a 80-as évek legjobb diszkós lágereivel itt a poptarisznya.hu-n. Minden, ami 80-as évek. Különlegességek, ritkaságok, remixek. A mikrofonnál Hajcser Attila.
3: Attention please, it's taken out the chapter by number 73 for Rimini, Italy.

Nem ment el az áram a stúdióból, ennek így van vége. Szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a Music Story harmadik órája. Forever mixet hallottunk itt az elmúlt 15 percben. A Sissy Kecs dal előtt éppen Balassián Attila beírását szerettem volna beolvasni, de már nem fért bele az időbe, úgyhogy akkor most ezt gyorsan pótolom, hiszen ezt ígértem. Kellemes péntek estét mindenkinek, kicsit elszundítottam, így mostanában ébredtem a Music Story hangjára, ezért örömmel jelentem, hogy Bozók itt és Balassián Attila Zuglóban fülelünk. Hajcsár Attila kolléga úr, jó munkát a stúdióban, nem volt könnyű ez a hét, így kicsit fáradtak vagyunk, de azért fülelünk. Mivel az már publikus, hiszen Attila is beszélt róla így az én műsoromban, és kitértem erre a múlt héten, Attila sajnos most éppen lábadozik, egy komoly betegségből próbál éppen gyógyulgatni, egyelőre nagy sikerrel, hála Istennek, és hát éppen ezért írta, amit írt, és hát éppen ezért nem lehet őt mostanában, ugye az elmúlt hetekben már nem készített műsort sem, de hát nyilván majd, hogyha lesz rá lehetőség, hogyha felépült, akkor folytatni fogja majd a kitűnő műsorát. Addig is, Attila, jobbulást, jó pihenést kívánunk neked! És hát akkor még néhány beírást megpróbálok keresni, amit még nem olvastam be. Szép jó estét, szervusztok, kedves sztorisok és Attila stúdióban, kellemes zenehallgatást és hasznos munkát, valamint szép hétvégét kívánunk mindannyiatoknak, Kriszti és Józsi Eppingemből. Köszönjük szépen! Gombos Márta írását olvasom még, meg kellemes zenékkel teli szép estét kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen! Vanessa Lorendalával megyünk tovább, ez a Dance Lover itt a Music Story-ban.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörköm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisznya.hu-n.
0: Music Story minden pénteken 21 órától éjfélig a poptarisznya.hu-n.

Love in My Car, Ian Coolin remixben. Bad Boys Blue. Hát hölgyeim és uraim, most egy olyan dal következik, ami hazai, 1987-es, és szerintem én még az életben nem játszottam le itt a Music Story-ban. Jön akkor a fanfan. Hívány, kimaradtam a szerelemből.

Hogy mi lett ezzel a bandával, azt nem tudom, most nincs is időm megkeresni. Ez volt a legsikeresebb daluk, talán egy vagy két felvétel még született, az már kevésbé volt ilyen felkapott, aztán szépen csendbe kimúltak. Minden esetre 1987-ben nagyot borítottak, olyannyira, hogy fel is került Bétóth László Poptari Top 1987-es kiadványára. Na most pedig egy olyan dal következik, amit azt szoktam mondani, hogy egy évben egyszer lejátszok, mert hogy tulajdonképpen bohókás, picit olyan lökött ez a felvétel, de a diszkó világban annak idején a 80-as évek közepe felé ez bizony siker volt. Na, nem a Magyar Rádióban, mert ott nem játszotta se Komjáti György, sem Bétóth László, tudtam, hogy én legalábbis nem emlékszem rá. De akkor nagy divat volt ez a kazetta csereberélgetés, és bizony ez az a bizonyos tehenes dal, mert akkor még nem tudtuk, hogy a Matterhorn projekt és a Mu című felvételről van szó. Ez bizony vagy azért tetszett nekünk, mert gyerekek voltunk, vagy azért, mert egyébként van hangulata, van dallama, hát szövege, az nem annyira. Hallgassuk!

0: 7.-8. volt szerencsém általános iskolába az iskola rádiót szerkeszteni, meg néha még meg is szólaltam benne, hogyha a technika ezt lehetővé tette, és hát volt olyan, amikor a szünetekbe beszerkesztettem ezt a dalt, Matterhorn Project és a Move. Hát a tanárok azok fogták a fejüket, a gyerkőcök azok nevettek rajta. Hát ez ennyi egyébként ez a dal, néhány másodperc van még bele hátra, és ez a úgynevezett menő változat volt, amelyikben benne van a vihar is, mert hogy van egy rövidebb változat, és azt majd legközelebb meghallgatjuk.
1: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
2: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
1: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
2: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
1: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.
3: Music story is free, but if you drink, pay cash.
0: Monte Cristo. Egy klasszikus. Persze megint a 80-as évekből.
4: Girl of Lucifer.

0: the story is true.
1: Music Story jövő pénteken és 21 órától Hajcsar Attilával itt a poptarisznye.hu-n.
2: Füße können natürlich noch viel mehr, zum Beispiel, was

Na már ezért megérte lejátszani a Matterhorn projektet, azt írja Attila El Hungaro, hogy köszi Attila, neked hála, megtudtam, hogy a Tehenes számnak címe is előadója is van, igen. És tényleg egy évben egyszer, akkor előszedem. Hát hölgyeim és uraim, 23 óra 58 perc van, ami azt jelenti, hogy ez is ennyi volt már a Music Story. Az okay dalával elköszönünk. De természetesen lesz majd az éjféli szignál után egy záródal is, méghozzá Divine, úgyhogy akik szeretik az előadót, azok még várják meg akkor a tényleges utolsó felvételt. A mai műsort is Komjáti György, valamint Bétót László, Popovics László, Kis György, László Zoltán, Valla Sándor és Orbán DJ Mix Tamás segítségével készítettem. Ami a hétvégét illeti, hát vacak hidegesős idő lesz, úgyhogy maradjanak velünk, hallgassák a kollégákat, reggel 9-től jön majd Dombóvári Gábor és a Matiné, este 20 órától Hudák Misi és a Zeneverzum. 2 hét múlva pénteken, azaz 29-én Kis Györgyel együtt fogjuk készíteni a Music Story-t, úgyhogy akkor is szeretettel várjuk majd a hallgatóságot. Velem pedig természetesen legközelebb jövő héten, pénteken, este 21 órától találkozhatnak majd itt a poptanc.hu-n. Köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmét. Hajcsel Attilát hallották. Jó éjszakát kívánok!

0: Ez volt a Music Story. A 80-as évek euro-italo-diszkos slágerei, különlegességek, ritkaságok, remixek, dalok a New Generation világából. Music Story jövő pénteken is 21 órától Hajcsar Attilával itt a poptarisztja.hu-n. Tartson velünk!
1: Most a poptarisznya.hu egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Jó szórakozást! Bétósó.
0: Benne a múlt és a jelen legnagyobb slágerei. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
2: Mindez egy műsorban, amelynek címe Bétósó. Ready, go!
3: Jó napot kívánok! A nevem

0: Nagyon szép napot mindenkinek, kezdődik a B2 Show. Jó reggelt! Kint gyönyörű szép idő van, legalábbis ami a napsütést illeti. A hőmérséklet azért még nem olyan magas, mint aminek lenni kéne. Meg aztán hétvégén ismét itt lesznek az esők, amire nagyon nagy a szükség. Folyók, tavak, földek szomjaznak. Amit a természet, ha úgy tetszik, elront. Vagy eltol egy picit későbbre, előbb vagy utóbb helyrehozza. És ez így lesz remélhetőleg az esővel. Az esősebb időszakkal. Aminek tulajdonképpen mindenki örül. Hiszen a szárazságnál rosszabb talán nincs. Sok-sok zene ezen a délelőttön is, és remélem, akik velem tartanak, nem bánják meg, hogy a popterisztja.hu-t és a B2Show-t választották. Hiszen a főszerep a zenéjé lesz. Persze a humorról sem feledkezünk el. Újdonságok is lesznek, és persze összekapcsolódik a Rádió B és a popterisztja.hu-val a szokásoknak megfelelően. Túl az ünneplésen, az ünnepi műsorokon jönnek a hétköznapok, hogy az időtől újabb trófeákat zsebeljünk be, vagyis hogy még tovább tartson, és szóljon a popterisztja.hu a világ minden részén. Kezdődjék tehát a B2Show itt a popterisztja.hu-n, ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást.
1: Welcome to Thursday morning.
0: Ez a Bee Gees. És az ájó, ájó.

A Bee Gees és az Ayo Ayo után. Ez már a London Boys. És a Dance, Dance, Dance.

0: Egy figyelmeztetés azoknak, akik Ausztriába készülnek. Köszönhető ez Kamionos Zolitól, aki jelen pillanatban ott dekkol Ausztriában, vár egy pakolást, de ez most egyelőre elhúzódik, mert jelenleg sajnos, ahogy írja, pihenője van, mert ünnep van momentán Ausztriában, és tulajdonképpen minden zárva. Úgyhogy ha valaki jégszekrényen vagy bármilyen akar kivenni Ausztriába vásárolni, ezt a mai napon ne tegye, mert nem lesz igazából szerencséje. Szerencsi Tamás megint jókat kíván, sok-sok humort és persze zenét a mai délelőttön mindenkinek, és hát valószínűleg nekem is. Brigitta László írja, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Laci, neked is, és mindenkinek, aki bennünket hallgat. Szép napot mindenkinek, kezdődjék, tehát a zenei kirándulás, ezt viszont már Fauer Zsolt írta, és a zenei kirándulás már elkezdődött, és a zenei kirándulás pedig folytatódik.
1: Beto Show. Bétót Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
0: Creedence Clearwater Revival. Ez a Best Boom Rising.

Ez volt a Have You Ever Seen the Rain, és ez volt az elmúlt percekben a Creedence Clearwater Revival. És ez már a Saragossa Band. És a Ginger Red.

0: Ez volt a Boys Town Gang, és minden bizonnyal a Can't Take My Eyes Off of You az első változata volt annak a sorozatnak, amely jó néhány feldolgozás megért az elmúlt időszakban. 3,5 perccel múlt el, 9:30. Itt a poptarisznya.hu, és benne a Bétó Show.
1: Sztárok a poptarisznya.hu.
0: Egyszerre most kettő is.
2: Tokyo, South America.
0: David Bowie és Mick Jagger. Ez a Dancing in the Street.

0: Ez volt David Bowie és Mick Jagger a Dancing in the Street-tel. Nagy Laci jelen pillanatban Tatabányán gumisztat, és utána pedig az örök mozgó kis furgonjával irány Sepsiszentgyörgy, vigyázz magadra is, jó utat. Ádám Kéri pedig azt írja, szép napot mindenkinek, és persze jó zenéket és időutazás. Ha már az idő közönként fejcsendülő zenék között újra életem nagy gyermekkor is lágerei szólnak, egy költői kérdés, mit ajánlanál harmadik számnak a Magnos blokkomhoz? John Fred, His Playboy Band, Judy in Disguise, vagy pedig Johnny Rivers, Memphis, Tennessee. Nekem a nagy kedvencem volt annak idején, és éppen ezért most is ezt ajánlom. John Fred and His Playboy Band és a Judy in Disguise. Hatalmas láger volt ez annak idején, és tulajdonképpen ez is egy egylemezes együttes volt, mert ugyan voltak még felvételei, voltak zenéi, de igazából több nagy slágere, nagy sikere nem volt az együttesnek.
1: Beat Show. Beat Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
2: A poptarisznya.hu-n.
0: Itt van Fats Domino, és egy újabb régi-régi nagy klasszikus. Ez a When the Saints Go Marching In.

Nagy Laci még azt írta, nagyon-nagyon jó volt a vasárnapi retrós szó. A poptarisznya.hu helyett a Retro Rádióban, az ottani Poptarisznyában, és ez a Poptarisznya show, ez folytatódik, és élőben már, ezt kérdezte Kovács Tamás, hogy mikor lehet legközelebb élőben hallgatni. Tulajdonképpen az az igazság, hogy pontosan úgy zajlik ez a műsor, ha felveszem, akkor is, mintha élő lenne, hozzá nem nyúlok. A bakikkal, a hibákkal együtt szól, de most abszolút live, abszolút élő lesz vasárnap a Retro Rádióban a Poptarisznya. Tommy Steele és a Singing the Blues.

Ez volt Tommy Steele és a Singing the Blues. Tommy Steele-ről annyit kell tudni, hogy ő volt az első rock and roll énekes Nagy-Britániában, és ő volt az első tini sztár egyúttal. Többnyire amerikai slágereket adott elő, szerepelt egy filmben is, írt könyveket, szobrászkodott is, és a musicalbe is kipróbálta magát. Mi pedig még egy dalt játszunk tőle, Tommy Steele. Ez az Elevator Rock.

Ez volt az Elevator Rock és Tommy Steele. Louis Armstrong következik, Louis Daniel Armstrong Grammy-díjas amerikai jazz trombitás énekes zenekarvezető, a jazz történet egyik legnagyobb és legismertebb alakja. Miles Davis mondta róla, nem tudsz olyat játszani a modern trombitán, ami ne tőle származna, főleg a modern vackokat is figyelembe véve. És hogy milyen modern vackokat játszott Louis Armstrong, volt egy, amit rettenetesen utált, nem is akart bemenni a stúdióba, hogy eljátsza. De rávették, és ez lett tulajdonképpen az egyik legnagyobb slágere. What a Wonderful World!

What a Wonderful World, ő volt Louis Armstrong. Armstrong után pedig következzen Little Eve, ő énekelt először azt a dalt, amit olyan sokan feldolgoztak nálunk, a legnépszerűbb a Kylie Minogue féle változat. De hát ez az eredeti, ki tudja hány évtizeddel ezelőttről. Ez a Locomotion.

Ez volt a Locomotion. Az eredeti, ő volt az amerikai Little Eve, onnan jött át ez Európába, és dolgozták fel olyan sokan, bár Ausztráliában is ez megtörtént, pontosan Kylie Minogue jó voltából. Ez volt tehát a Locomotion. Én nem mondom a kamionos barátaimnak, hogy így nyomják a gázt az autópályákon, mint ahogy szól a zene, de talán hozzásegít a ritmushoz. Elvin Cash. Ez az Ali Shuffle.

dalolj, dalolj, jazz gitár. Egy nagyon-nagyon ritkán hallható régi-régi Hungária dal forgott az elmúlt percekben. Ez volt a dalolj, dalolj, jazz gitár. És még mindig a Hungária. A felejthetetlen barát Kékes Zoli és az ő szerelmes labgitárjai.

Szerelmes labgitárok, ez volt az elmúlt percekben a Hungária Kéke Zoli fantasztikus dala volt, és az ő remek gitárjátéka. Volt időszak az életemben, sok-sok évvel, már lassan évtized ezelőtt, amikor egy évben akár kétszer is kint lehettem New Yorkban, Amerikában, és mindig fellépések koronázták a kintlétemet nem csak a Magyar Házban, hanem egyéb helyein is. New Yorknak, illetve Amerika közeli városaiban, amelyek New Yorkhoz viszonylag közel estek. Nem vertem a dolgot nagy dobra, mert abban az időben ezzel dicsekedni, hát nem is volt előnyös. Én azt hiszem abban a rendszerben, na meg hát tulajdonképpen én nem is szerettem dicsekedni ezzel, de baromi jól éreztem magam, és rengeteg emlékem fűződik ezekhez a kirándulásokhoz, amelyek néhány hétig tartottak általában, és közben jártam New York utcáit, és egyszer egy ilyen ebédszünet időszakban, ami nagyon-nagyon fontos New Yorkban, mikor az emberek a hivatalokból kiözenlenek, az éttermekben, meg a terekre, az utcákra, találkoztam egy együttessel, és ez az együttes valami olyan fantasztikus zenét játszott, hogy nem véletlenül több ezren állták körül a színpadot. Az együttes nem tudom, hogy létezik-e még, nem tudom, hogy csak utcai zenészek voltak-e, de ha utcai zenészek voltak, akkor nagyon-nagyon profin játszottak. Ez az Otto's Big Band Boogie Show, így hívták őket. A dal pedig az egyik legklasszikusabb dalok egyike. Ez a Jambalaya.

Egészen fantasztikus volt, és természetesen mi minden utcai zenésznél, a Ródoknál ott volt egy halom lemez is, amit meg lehetett vásárolni, és én rögtön meg is vettem ezt. Ez volt tehát a Jambalaya, és ez volt az Otto's Big Band Boogie Show. Óriási volt. Meg kell, hogy mondjam, életem egyik nagy élménye volt ez a rögtönzött utcai koncert, amelyet New York egyik terén, egyik utcáján láthattam ettől a fantasztikus együttestől. Most pedig George Harrison. Ez a My Sweet Lord.

0: Ez volt a My Sweet Lord és George Harrison.
1: Bétót Lászlóval.
2: Minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
1: Itt a poptarisznya.hu-n.

Ez volt a Silent Circle az elmúlt percekben. Ő volt az udvari prímás, nevezetesen Mága Zoltán, kiadta a Kulturális Minisztérium, milliárdokkal tolták meg Mága Zoltán koncertjeit az elmúlt 4 évben. Na, hegedűre is telt ebben az időszakban, ebből a sok-sok pénzből, de hogy mire és mennyit érdemes elolvasni, mert el lehet, mert kiadta a Kulturális Minisztérium. Úgyhogy voltak ott napfényes napok. Nálunk pedig most lesz, mert hogy itt a Boniem. És ez a Sunny.

Frank Ferien zseniális ötleteinek egyike volt ez a Sunny, na meg ez a mix is a alapdalból. Ez volt a Bonnie M, és ez volt a Sunny. Ő pedig már Bob Marley. És a Could You Be Loved?

Bon Murray és a Could You Be Loved az elmúlt percekben, itt a Beethoven-ban a popterisja.hu-n. Egy újabb klasszikus következik, mindenkori házi bulik egyik kihagyhatatlan dala. Jön a Platters, és jön az Only You.

0: Bétósó. Bétósó.
1: Benne a múlt és a jelen
0: legnagyobb slágerei.
1: Sok zenével és beszélgetésekkel.
2: Minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
3: Dynamite.
1: Itt a poptarisznya.hu-n.
4: Ahol már is Carlos Santana következik. Ez a Smooth.

Carlos Santana ez volt a Smooth. Csernák István Stuttgartban van, és onnan fülel. És remélem, ezt a dalt is jól hallgatja, jól hallja. A Twins, egyik kedvencem a Twins-től, ez a Not the Loving Kind.

0: Ez volt a Twins és a Not the Loving Kind. Most pedig a humoré legyen a főszerep. Először a privatizációról essen szó, nem véletlenül rontottam én ezt el, majd hallani fogják az okát ennek. A jelenet előadója Bajor Imre.
1: Akapaháltáim olcsó munkaerő. Ja, köszöntök én mindenkit abban az alkalomból, sikeresen szárultál magát ennek a gyárnak a privatizációjájá, jó rájá, kiírt pályázat. Nézzétek ti meg, ez van az a magánkéz, amiben van adva az üzem, amiben ti azokat a micsodákat gyártjátok, amiről Helénke olyan plastikusan beszélt az imént az irodában. És én most ezzel a kézzel, amivel a Helénkét is megpróbálkoztam, emelem pohámat mindenkire, profit! Jáberja! Mindenki nyugodja magát össze-vissza, csak... Tényleg csak ilyen picike elbocsájtások lesznek, az is csak bagatell. Úgyhogy szakszervezeti vezetők pihenj. Nálunk a munka szabadon mindenkinek biztosítva van. Meg kell mondanom, ti belétek, hogy az én kapcsolataim a magyar politika és gazdasági vezetőkkel van felhőtlen. Sokan állnak mögöttem, nohdacu néhányan már ülnek is. Nekem sok-sok márkáért vanja szerencsém megszerezni a részvények 59%-át, melyne Fraunál vanja 40%-a. Az éjjel összehívtuk a többségi tanácsot a Bádecimmelben, és úgy döntöttünk, hogy a fennmagadó több mint 1%-ot az össze-vissza osztjuk. Hát kerüljön a dolgozó kezébe, ahová akarnak tenni. Na most, drága, melyne Fraunak van hatalmas esztétikai érzék. Többéről nem is beszélek. Már meg is tervezte a részvényt, 50 forintba kerül bélyeg nagyságú lesz, picike, nosztalgikus csillag lesz rajta, rá lesz írva, szakszervezet. Na ja, itten van a pusmogások. Hogy én azért nyertem el ezt a tendert, mert hogy a Tocsik Márta képviselt. Ez szemet, szenetet, majd egyszer ezt elmondom. Szeletet, hazugság! Nekem az az üzem, szívügyem! Nem vagyok jól, ezt ténykérdik. Kevesen tudják, hogy valamikor én is a pályafutásomat ezek között, a rettenetes falak között kezdtem, mint segéd galvanizáló. Csak egy hét múlva lettem pártitkár. De nem értettem egyet magammal, azért egy boni tanulmányút alkalmából Németországba szakadtam kifele, teljesen. Barátaim, bruderek, nagyra törő tervekkel szálltam le közétek, ha rájövök, hogy mit is gyártunk, azonnal gatyába rázom a vállalatot. Drágáim, a gatyába rázásról egyébként már beszélgettünk Helénkével, akit hát nyilván mindenki ismer, aki szereti előről megközelíteni a problémát. Nálam első az üzlet, második az újpesti dózsa. Ha például azok a nagy dobozok, amiket itt látok, véletlenül autóbuszok, akkor már is nagy bizniszem van. A hollywoodi producer nagybácsimnak 30 ilyen kell egy katasztrófa filmhez. És tárgyalok csecsen vezetőkkel is, akik egyébként normálisan terroristák, akik most nagy túlszállítási problémáik vannak. De apropó, na most a dolgozóinktól, akik nem beszélnek csecsenül, auch wiedersehen, ja. Ez nem vonatkozik persze Helénkére, aki terveim szerint csak részben lesz ráutalva nyelvtudás. Óriási örömmel jelentem be, sikerült a feleségemnek megvásárolni 3 közszolgálati tévécsatornát és néhány független napilapot a hozzájuk tartozó politikusokkal. Úgyhogy csuma-sumárom, ezek is a családban maradnak. Helenke mondja, hogy legyünk büszkék az eddig elért sikereinkre. Hát, legyünk. Például csuklós buszainkat az egész világon emlegetik. Ezért a sok jó hír mellett azonban azt is el kell mondanom, hogy a hírnév megőrzése érdekében sajnos meg kell válnunk a fényező műhely éjszakai műszakjától és a pénzügyi ellenőrző csoporttól és néhány takarító nőtől. A nőkről jut eszembe, csökkenteni kívánjunk a munkaidőt a 40 éven felüli nőknél. Napi 8 óráról napi 0 órára. Ja, és itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem eddigi munkájukat a lakatosoknak, az orsosoknak és a kalompároknak is.

És hát ugye, majd csak megleszünk valahogy a hegesztők és a festők nélkül is. Műanyagosokra meg aztán a világon semmi szükség nincs a kovácsolt vas kerítések gyártásánál. Na most, drágaim, gyógyszergyártásban meg abszolút nem kell gumiszerelő. Ez tényleg. Barátaim, bruderek, hadd idézem végül Horn Gyulának a

0: hallottad, hogy mit kérdeztem?
1: Nem, nem hallottam, hogy mit kérdezett, mert a rádióba beszél valaki valamiről. Hogy miről, azt nem tudom, mert újságot olvastam. Mert a feleségem nem hagy olvasni, állandóan kérdezősködik. Ne ordíts velem, nem vagyok süket, ordítom is. Közben arra gondolok, hogy mégiscsak furcsa. Jókedvűen hazajövök, aztán leülök újságot olvasni és rádiózni, és akkor így ordítalak velem minden ok nélkül. A rádióban egy férfias női hang lelkesen magyaráz valamit, de nem tudok koncentrálni a feleségem miatt. Hirtelen felugrok a készülék mellől, lecsapom az újságot a földre, és idegesen megkérdezem a feleségemet. Mondd! Mondd, mit akarsz tőlem! Na tessék, megfájdult a fejem. Nyomást érzek a nyúltagyamon. A szemhéjam elnehezedik, és mindez a feleségem miatt van, hát még kiabál vele? A rádió arról beszél, hogy mit tudom én, miről beszél, csak a hangot hallom, de nem értem a szavakat, mert ideges vagyok, a feleségem az oka, azért, mert ő ideges, nekem is idegesnek kell lennem. Milyen gyűlölettel néz rám, szemébe hidegfényű kartpengék csillognak. Most legszívesebben megfojtan egy kanál vízben. Pedig nem csináltam semmit. Hát korán hazajöttem, szótlanul újságot olvastam és rádióztam. A rádió beszél, beszél, beszél, beszél, beszél, beszél, és már nem az algákról beszél, hanem a széndioxidról. És a feleségem hallgat és gyűlölködve néz. Hát mit akar tőlem? Agyamba pattanásig feszülnek az idegek. Alga és széndioxid, alga és széndioxid. Mit akar ezzel mondani? Vagy nem is ő mondta, én mondta. Nem! A rádió mondta! Fel alá rohangálok a szobába, mint egy űzött vad. A feleségem pedig leroskar egy székre, kezébe temeti az arcát. Egy szót se szólunk egymáshoz. Csak a rádió beszél hozzánk, de nem érünk rá odafigyelni, mert gyűlöljük egymást. Csak tudnám, hogy miért. A rádióhoz rohanok és dühösen elzárom. Hát muszáj ezt nekünk hallgatni! Üvöltöm, és a hangom olyan különösen zeng a csöndben, mintha nem is az én hangom lenne. A csönd magához szorítja a fejünket, s eldajkál minket. Ten, te, ten, te, ten, ten. Na ne haragudj, mondom megenyhülten a feleségemnek. Én nem is tudom, miért voltam olyan ideges.
0: Én se tudom. Az előbb azt hittem, hogy megbolondulok.
1: A rádió nem szól. Csönd van. És békesség.

Néhány nagy sláger a jelenből. Legelőször Dua Lipa. És a nagy varázsat, bocsánat, Lady Gaga, nem Dua Lipa, Lady Gaga. És az Abracadabra.

A hírek azt mondják, hogy ezt a dalt Lady Gaga, az Abrakadabrát néhány óra leforgás alatt írta meg, találta ki, és írta hozzá az alapokat, és persze a zenét is, aztán ment a stúdióba, és pillanatok alatt felénekelte, és óriási sláger lett belőle. Ez volt az Abrakadabra, a nagy varázslat, és ő volt az elmúlt percekben a Lady Gaga. Most pedig Dave Cameron következik, és a Too Much.

Újdonságok ezekben a percekben, na meg a nagyslágerek, a közelmúlt nagyslágerei, a B-tósóban a popterisja.hu-n. Katy Perry. Ez a Lifetimes.

Katy Perry után a klasszikus Neoton fesztivál győztes dal egy új változatban Lotfi Beggitől, Tolvaj Renitől és LL Juniortól.